0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Woo!

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Súlytalan július este, dallamok húztak a csendbe.

0: Eljön a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Már 2,5 milliárd forintot fizettek vissza az NKA támogatásokból. Országos betegbiztonsági rendszert kezdeményez az egészségügyi miniszter. Nyomkövetővel a csuklóján bukott le egy feltételezett drogdíler. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Továbbra is épül a Mátészalka-Ópályi kerékpárút, ezért az Ópályi végpontnál július 31-ig ideglenesen jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A váltakozó irányú közlekedés miatt torlódásokra is hosszabb várakozási időre kell számítani. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Már több mint 2,5 milliárd forintot utaltak vissza a nemzeti kulturális alape vitatott támogatásaiból, ezt közölte Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Elmondása szerint ez a korábban kiosztott támogatások mintegy 10-15%-át jelentheti. A miniszter júniusban arra kérte az érintetteket, hogy a megkérdőjelezhető módon elnyert támogatásokat önként fizessék vissza, közben azonnali vizsgálat indult a támogatási döntések, a kifizetések jogszerűsége és a közpénz felhasználásának ellenőrzésére. A tárca szerint további visszafizetésekre is számítanak. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon. Az intézkedés elsősorban a rendszeres gyógyszert szedő krónikus betegek kiadásait csökkentheti. A szakmai szervezetek üdvözölték a döntést, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a vényköteles készítmények ára eddig is szigorúan szabályozott volt, így az árcsökkenés összességében mérsékelt lehet. A recept nélkül kapható gyógyszerekre továbbra is az 5%-os áfa vonatkozik, ezért ezek ára nem változik. A gyógyszer nagykereskedők szerint az intézkedés javíthatja a betegek gyógyszerekhez való hozzáférését és a felírt készítmények kiváltásának arányát is. Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás után. A tervek szerint a legsúlyosabb úgynevezett soha meg nem történhető eseteket anonim módon rögzítenék és elemeznék, hogy azok tanulságai minden egészségügyi intézményhez eljussanak. A miniszter hangsúlyozta, sem a beteg agresszív viselkedése, sem az egészségügyi dolgozók túlterheltsége nem indokolhat bántalmazást. Emellett nagyobb szerepet szánnának a beteg panaszoknak, valamint a magas kockázatú kórházi helyiségekben működő kamerarendszereknek is a hasonló esetek megelőzése érdekében. 76 milliárd forintos fejlesztést jelentett be a Suzuki esztergomi gyárában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházás részeként az elektromos járművekhez szükséges akkumulátor csomagok gyártása is megkezdődik. A tárcavezető szerint a fejlesztés célja, hogy növelje a magyar beszállítók szerepét, erősítse a kutatásfejlesztést és még szorosabb együttműködést alakítson ki a hazai egyetemekkel. Az esztergomi üzem jelenleg mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének közel 90%-a pedig exportra kerül. A beruházás a környezetvédelmi előírások betartása mellett valósul meg. Őrizetbe vett egy 34 éves férfit a budapesti rendőrfőkapitányság, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A férfira Kőbányán figyeltek fel a járőrök, amikor egy parkoló autóból kiszállva megpróbált elmenekülni az intézkedés elől. Az igazoltatás során kiderült, hogy bűnügyi felügyelet alatt áll, ezért nyomkövetőt viselt a csuklóján. A rendőrök több mint 4,5 g kábítószergyanús anyagot, 175 ezer forint készpénzt, egy üvegpipát és 16 mobiltelefont foglaltak le nála. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását. Vizsgálatot indított az Alapvető Jogok Biztosának hivatala a bűnvadászok nevű csoport tevékenysége és az ahhoz kapcsolódó rendőri intézkedések miatt. A nemzetiségi biztos helyettes szerint a hatóságok nem működhetnek közre olyan helyzetekben, amelyek megfélemlítéshez vezethetnek. Az állásfoglalás alapján a rendőrségnek a jövőben a helyszínen kell kivizsgálnia az esetleges jogsértéseket, egyebek mellett a magánlaksértés vagy a garázdaság gyanúját is. Az ombudsmani hivatal az országos rendőrfő kapitány figyelmét is felhívta arra, hogy a hasonló esetekben a törvényes fellépés biztosítása kiemelt feladat. Véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az utóbbi időszakban csökkent a donorok száma. A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség Magyarországon, a jelenlegi rétszám azonban elmarad ettől. vért minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizáró ok. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig egy óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsátások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjtés dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. A szervezet továbbra is várja az érintett pedagógusok jelentkezését. Újabb drónt semmisített meg a román légierő szombat reggel a román légtérben. Nikus Ordán román államfő közlése szerint az F-16-os vadászgép Sepsiszentgyörgy közelében hajtotta végre az elfogást lakatlan terület felett. Ez már a második egymást követő nap, hogy hasonló incidens történik. Pénteken Bazou megyében lőttek le egy másik drónt. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelmi rendszerek időben észlelték a célpontot, majd a NATO légtérrendészeti protokollja alapján riasztották a román és a szövetséges vadászgépeket. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul. Hétfőn egyeztetést tart a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségével. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a legfontosabb cél a magyarországi ellátásbiztonság fenntartása. A benzinkutakat képviselő szervezet úgy véli, az üzemanyagárak emelkedését hosszú távon nem lehet mesterséges intézkedésekkel megakadályozni. Javaslatuk szerint az import bővítése és a piaci árak elfogadása stabilabb ellátás eredményezhet, miközben a magasabb adóbevételekből célzott támogatásokat lehetne biztosítani a rászorulóknak és a közösségi közlekedésnek. Nyomozást rendelt el a rendőrség hűtlenkezelés gyanúja miatt a legutóbbi nemzeti konzultációval összefüggésben. A döntésre azt követően került sor, hogy a K-Monitor felülbírálati indítványt nyújtott be a korábbi elutasítás ellen. A vizsgálat középpontjában a mintegy 12,3 milliárd forintos állami kampány áll. A budapesti gazdasági ügyészség közlése szerint a hűtlenkezelés gyanúja felmerül, ennek tisztázása pedig csak nyomozás keretében lehetséges. A most elrendelt eljárás még nem jelenti azt, hogy bárkit bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, a nyomozás célja a körülmények feltárása. Nyár végére felállhat az új közmédia testület. A média tanács tagjainak jelölési folyamata július végén kezdődik, a nyilvános meghallgatásokat pedig augusztus második felében tartják majd. A tervek szerint a hétfős testületben 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, míg az elnöki tisztséget nyilvános pályázat útján töltik be. A cél, hogy a nyár végére létrejöjjön az új testület, amely a közmédia működésének felügyeletét látja el. Az állami számvevőszék teljes átvilágítását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja, hogy az intézmény hatékonyabban és gyorsabban lássa el alkotmányos feladatait. A felülvizsgálat során azt is megvizsgálják, hogy az egyszemélyi vagy a testületi vezetési forma szolgálná jobban a szervezet működését. A miniszterelnök szerint fontos, hogy a számvevőszéki jelentések időben készüljenek el, és átfogó reformra is szükség van. Magyar Péter bírálta az ÁSZ korábbi működését, külön kitérve a pártfinanszírozási vizsgálatok gyakorlatára. Mobil tímek és új krízisközpontok létrehozását tervezi a Szociális és Családügyi Minisztérium a közterületeken jelentkező szociális problémák kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek hatékonyabban segítik a hajléktalansággal és a szenvedélybetegségekkel összefüggő helyzetek kezelését. Emellett felszólították a hosszított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tartsák be a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeket. A minisztérium szerint a többlettámogatás fokozott ellátási kötelezettséggel is jár. Sonnevet Pál alkotmányjogászt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánját Hende Csaba megbizatásának megszűnése után javasolja a párt a tisztségre. Sonnevet Pál, korábban Sólyom László és Mádöl Ferenc köztársasági elnökök alkotmányjogi tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt. A TISZA frakció közlése szerint olyan jelöltet állítanak, akinek szakmai elkötelezettsége és nemzetközi elismertsége megkérdőjelezhetetlen. Felbontotta a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó KFT-vel kötött nettó 1,5 milliárd forintos keretszerződést. A belügyminisztérium szerint a megállapodás hiányos szakmai tartalommal készült és aránytalanul magas költségvetést tartalmazott. A Hősök terére tervezett augusztusi koncert dokumentációjában nem szerepeltek konkrét fellépők vagy részletes programtervek. A tárca közlése szerint folyamatosan felülvizsgálják a korábbi időszakból örökölt szerződéseket, az idei augusztus 20-ai állami rendezvényeket pedig az eredetileg tervezettnél kisebb költségvetésből rendezik meg. Idén csaknem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik, és összesen több mint 149 milliárd forint értékben valósulnak meg. A program részeként burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is készülnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a vízelvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket, és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési infrastruktúra kialakítása országszerte. Tusnád fürdőn tartott beszédet Orbán Viktor, aki a hazai politikai helyzetről és a gazdaság kilátásairól is beszélt. A volt miniszterelnök elnézést kért amiatt, hogy Magyar Péter korábban a Fideszhez tartozott, és úgy fogalmazott, ebben hibázott. Beszédében élesen bírálta a jelenlegi kormány működését, szerinte Magyarországon romlik a gazdasági helyzet és a veszélybe került a demokrácia. Orbán Viktor ellenállásra és összefogásra szólította fel híveit, valamint hangsúlyozta, hogy a Fidesznek a szabadságot védő politikai közösségként kell működnie a következő időszakban. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy budapesti raktárban. A pénzügyőrök egy közterületi ellenőrzés során figyeltek fel a nyitott helyiségre, ahol a dobozokban különböző ízesítésű, vaka márkájú e-cigarettákat találtak. A helyszínen tartózkodó kínai férfi nem tudta igazolni a termékek eredetét, ezért a teljes készletet lefoglalták. Az ügyben most jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás. A kiszabható bírság összege meghaladja 25 millió forintot.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma meleg, de változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is várhatóak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Úgy gondoltam, hogy úgy adom elő, mint hogyha velem történt volna meg. Edelény utcáin sétálgattam, egy autókereskedés mellett mentem el, és akkor láttam meg, ez egy Cupra Formentor. Egyébként nekem nagyon tetszik ez az autó, de zárva volt a kereskedés, meg igazából pénzem sincs rá, de még jogosítványom sem. Kicsit ugyan ittam is, éppen ezért bátorságot szereztem, hogy na kinyitom én magamnak ezt az autókereskedést. Egész hamar megtaláltam a kulcsot. Volt már nekem egyébként vezetéssel kapcsolatos élményem, úgyhogy megvolt a tapasztalat, tehát úgy be tudtam indítani. Nyilván rájön az ember, főleg, hogy rá is ér, zárva van, tehát senkit nem tartok fel. Beindult az autó, fú, nagyon jó hangja van, nagyon tudtam egyébként, hogy ez az a fajta, ami több mint 300 lóerős. Igazából pontosan nem tudom, hogy ez most melyik motorral felszerelt, mert rá van írva, csak olvasni sem tudok. Na igen, ám csak azon gondolkodtam, hogy de oké, hogy itt ülök az autóban, ami mindig is álmom volt, de hogy jutok ki innen? Mert a kapukulcsot meg nem találtam meg. Aztán addig meddig gondolkodtam, hogy hát azért ez mégis csak biztos van, vagy másfél tonna, bár mondjuk fogalmam sincs arról, mert ugye nem sok iskolát végeztem, tehát nem tudom mennyi az a másfél tonna, csak szokták mondani, hogy ilyen nehéz autó. Úgyhogy megpróbálom a kapun keresztül az autóval. Sikerült is, szóval ki tudtam törni a kereskedésből. Hát én még életemben nem voltam ilyen boldog. Fütyörésztem, lehúzott ablakkal, kiabáltam, autókáztam, és egyszer csak, nem tudom, hogy kerültem Izsófalvára, sose jártam még itt, és hát éppen ez okozta a vesztemet, mert nem tudtam azt, hogy egy árok van az út szélén, és hát nem bírtam megtartani az autót, ugye még most vezetem ezt a Formentort először, és belepukkantam az árokba. Hát az Istennél nem tudtam onnan kijönni, nem mondom, mi legyen, hagyjam itt az autó, de hát nem, hát most hullott az ölembe szinte álmaim autója, tehát hogy ezt én így nem hagyom annyiban. Próbálkozom. Na, látom, hogy a messziről jön ott egy autó, kiszáll belőle két srác, hogy oda jön segíteni, na mondom, akkor majd velük együtt valamit, hát ha ki tudják húzni, tolni. Sehogy sem bírtunk kimászni az árokból, úgyhogy a két srác amúgy nagyon rendes volt, István és Bence, emlékszem is rájuk. Nagyon érdeklődőek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és hát elárultam nekik, hogy lopott az autó, de hogy nem mondják már el senkinek. És látszott rajtuk, hogy milyen megbízhatóak, tehát hogy tudnak titkot tartani. Telefonáltak is, hogy hívnak még segítséget, hogy egy autómentővel kihúzzuk innen. De Bence és István átvert engem. Na, mert a körzeti rendőrök. Megbízottat hívták, mert ők is rendőrök. Hát ez volt az én esetem.
2: Ez az igazi lúzer. Ezek az igazi lúzerek. Veled beszéltük a fickót, aki Amerikába vetült az egyik házba, és bement zuhanyozni?
1: Azt nem.
2: Nem. Szóval történt ott is. Akkor most elmentem, betörtem egy ház.
1: Erről van szó. De ez olyan, mint amikor a cellában ülünk, és ki tud nagyobbat mondani.
2: Elutaztam Amerikába. Uh-huh. Úgy gondoltam, hogy ott van egy üres lakás, bemegyek a lakásba. De hát megizzadtam a betörés kerülés közepén. Gondoltam, a legjobb ötlet most bemenni a zuhanyzóba és lezuhanyozni. Elkezdtem zuhanyozni. De közben viszont azért arra volt eszem, hogy bezárjam az ajtót.
1: Még jó, hát nem, hogy valaki rányissam.
2: De hazajött a tulaj, aki elkezdett dörömbölni, hogy azonnal hagyjam el a zuhanyzót, mert hogy én betörtem a házba.
1: Hát csak egy kiállottam az ajtó.
2: És hogy mit képzel? Na de én meg megijedtem ettől, hogy hát ez az ember ez meg akar engem ölni, úgyhogy gyorsan hívtam a rendőrséget, a 911-et, Amerikában úgy kell, hogy azonnal vonuljanak ki, mert engem meg akarnak támadni zuhanyzás közben. A tulajdonos közben szintén hívta a rendőrséget, hogy valaki betört a házába, és zuhanyzik éppen az zuhanyzó. És a rendőrség között már hívták a rendőrséget, már úton
1: van. Csak egy másik ügyben.
2: Az elkövető már telefonált.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Nemzetközi kupameccset játszik majd a Loki a Nagyerdei stadionban, úgyhogy aki szereti a focit, és most már szeretné élőben is látni, nem csak a világbajnokságot tévén keresztül, akkor annak ez egy jó programnak ígérkezik. Tegnap is elmondtuk, ma is elmondjuk, hogy miután ott zajlik a Nagyerdei stadionban a Campus Fesztivál is, így azért más a beléptetés, más a közlekedés, más a parkolás. Érdemes böngészni a DVSC-nek a honlapját és megnézni az információkat. Folyamatosan frissítették tegnap is, hogy melyik kapun, hol lehet bejutni, hogyan lehet jegyet venni online formában, személyesen, hol kell majd kimenni, és a többi, és a többi. Mi van azokkal, akik egyébként a Campus Fesztiválra is rendelkeznek jegyet, és a meccsre is van jegyük.
2: És a kettőt együtt szeretnék élvezni.
3: Hát, igen, abszolút így van, mert vannak ilyenek, akik azt mondják, ha már bementünk a stadionba, utána meg ott maradunk, és akkor még a koncerteket meghallgatjuk. Szóval érdemes ezt megnézni, azért nem is mondjuk el, mert annyiféle információ van, meg annyiféle verzió, hogy ezért mondom, hogy érdemes.
2: Elszállna ez a szó.
3: Már meg érdemes megnézni a honlapot, és akkor a Pjunik ellen játszik ma este a Debrecen. A Nyíregyháza közben tegnap két fiatal játékossal kötött profi szerződés, mind a ketten 17 évesek, úgyhogy Kondor Tiborról és Hajós Lőrincről van szó, saját nevelésű játékos, Kondor Tibi, Hajós Lőrinc pedig ibrányi származású, egyébként Budapesten, a Vasasnál játszott a legutóbbi szezonjában. Mind a ketten már nagy valószínűség szerint pályára léphetnek a hétvégén az NB3-as mérkőzésen, bár jól tudom, akkor Hajós Lőrincnek van egy kisebb sérülése, de lehet, hogy ez nem akadályozza majd abban, hogy játszhasson a hétvégén, mert hogy a hétvégén nem csak az NB1 kezdődik el, hanem az NB3 is. Úgyhogy ott is érdekes történések lesznek, például a Deacnál is komoly terveket szövögetnek, és szeretnék kiharcolni azt, hogy feljussanak az NB2-be. Tavaly is közel álltak ahhoz, hogy osztályozót játszhassanak, egy fél idő választotta el a debrecenieket attól, hogy ott legyenek az osztályozón. Végül a Cigán játszotta, hogy azt az osztályozott a Nagykanizsa ellen, és a Nagykanizsa jutott fel. Milyen érdekes, néztem most csak úgy kíváncsiságból, hogy hogy alakult a Nagykanizsa kerete a nyári szünetben. Nem vételkörzetünk, egy picit arrébb vannak, de azért kíváncsi voltam, hogy hány játékos tartottak meg a bajnok csapatból. Azért jó nagy változás volt. Úgyhogy ez is egy érdekes szempont, hogy most örülsz, bajnok csapat, jaj de szép, jaj de jó, majd másnap megközlik, hogy oké, de az NB2-t már nem veled képzeljük, szóval ez azért a játékosoknak nem biztos, hogy egy ilyen jó dolog. Hozzáteszem, hogy sok esetben az van, hogy akik kiharcolták a feljutást, azért ott a csapatok zöménél azt mondják, hogy jó, akkor vágjunk vele ezzel a keretnek a következő szezonnak is, némelyik csapatnál viszont elég nagy változások vannak.
2: Úgyhogy, ami nem túl korrekt, bár hát...
3: Oké, de a magasabb osztályban meg lehet, hogy azok a játékosok már nem felelnek meg, vagy ők maguk mondják azt, hogy inkább máshol folytatom, mert felajánlják, hogy fogsz játszani, de nem annyit, mint eddig, ő viszont inkább játszani akar, és akkor elmegy egy alacsonyabb osztályú csapathoz. Úgyhogy izgalmas lesz majd szerintem az NB3 is, idén is lesznek kihívók, tavaly a Kisvárda lett, a Kisvárda 2 a bajnok, nyilván ők nem játszhattak osztályozót, nem juthatnak fel, mert második csapatról van szó. A Kisvárda keretében is voltak változások, az első csapatnál is szintén ugye vételkörzetünk, ők is majd a Honvéd ellen kezdik a hétvégén szombaton a bajnokságot. Igazából nem rossz így az elosztás. Ha valaki nagyon szereti itt a keleti régióban a focit, akkor pénteken este elmehet a Spari Újpestre, aztán szombaton elmegy a Kisvárda meccsére, vasárnap meg a Lokinak a meccsét néz meg. Úgyhogy végig lehet járni a környéket. Hát most már a Miskolc nincs, tehát a Diósgyőr. Ellenben a Diósgyőr második csapata látogat majd szombaton délelőtt 11 órától Nyíregyházára az NB3-as meccse, szóval azért mégiscsak lesz Spari Diósgyőr rangadó, csak az NB3-ban. Úgyhogy szerintem a szurkolók is erre is fokozottan készülnek majd. Mint ahogy fokozottan készület Nagy Ádám is, ugye válogatott játékosról beszélünk, aki egy jó ideje már Olaszországban légióskodik, nem jelent meg a Spezia edzésén, és azt mondják a szakemberek azért, mert hogy nagy valószínűség szerint hazatér a Ferencvárosba. Úgyhogy egy sokszoros válogatott játékosról van szó, talán már meg is egyezett a két klub a kivásárlási árban, nagyjából egy a 100 000 euróról beszélünk, és elképzelhető, hogy Nagy Ádám hazatér Magyarországra. Megérkezett Lewis Hamilton és Max Verstappen is Budapestre, akik most az M3-ason közlekednek, előszeretettel láthatják majd, hogy sárga táblákkal ki van írva az M0-áson, és meg nagyon sok helyen repülőtér környékén, hogy Hungaroring, ez nem véletlen, mert hogy a Hungaroringen rendezik majd a Formula 1-es nagydíjat, a következő versenyt, és érkeznek most már a sztárok, érkeznek a pilóták, és milyen érdekes, tudják a szurkolók, hogy ki mikor érkezik, megnézik menetrendszeri, nem menetrendszeri, milyen repülő, hogy mint. Tegnap is ott voltak a rajongók a repülőtéren, és láthatták, hogy Hamilton megérkezik. Hoztak neki egy ilyen kék színű Ferrarit, és azzal utazott be aztán Budapestre a szállodába, tehát őt nem úgy vitték be, hanem kapott egy kocsit. Hát mondjuk elég feltűnő egy kék színű Ferrari.
2: Ennél Justin Biebernek is volt ilyen.
3: Igen, ennél kicsit visszafogottabb volt Max Verstappenhoz, ért egy ilyen kis buszszerű autó érkezett, és akkor azzal vitték be a szállodába. De a rajongók tudták.
2: Egy csuklóst vezetett. Hát
3: azért nem akkora kis busz.
2: Igen, akkor most én viszek mindenkit, és akkor a csapatát felültettem.
3: Volt ilyen, képzeld el, hogy annak idején Révész Bálint csinálta ezt, a Sparinak az elnöke, tulajdonosa, aki egyébként ugye teherautó sofőrként kezdte annak idején az egész karrierjét, és ő volt az, hogy amikor a csapata a bajnoki címért harcolt az MB2-ben, és azt mondta, hogy jó, akkor most én leszek a sofőr, és akkor így beült, és ő vitte le a csapatot az egyik bajnoki mérkőzésre. Jó pofa dolog, én is azt gondolom.
2: Tehát, hogy srácok, üljetek be a billencsbe,
3: igen, kapaszkodjatok. Nekem is volt szerencsém már mellette ülni, akkor meg Kis Norbinak a kamionját próbálta ki, és akkor mondta, hogy nem ülök ebbe mellé, hogy esetleg körbevisz egy körre a rabócsiringem. Emlékezetes élmény volt, életemben nem nyomtam még úgy a padlólemezt ott elő, a nem létező.
2: És nem is Norbi vezetett?
3: Nem Norbi vezetett, hanem Bálint. De úgy, hogy közben én be voltam szíjazva, meg ő is, meg stb., és akkor sisak rajtam, és közben így jöttek a kanyarok, gyorsult, és nézett rám, és beszélt hozzá, és megmondta, Bálint, nem kéne már ott fékezni egy kicsit, azért így jönnek a kanyarok, brutális fék, meg gáz van, ezt ugye sokszor meséltem, már 1200 lóerős versenykamionról beszélünk. Most ott egyébként szünet van, majd augusztusban folytatódik a sorozat. Kevesebbet beszéltünk most Kis Norbiról, mert igazából kevesebb minden történt. Szokásos, megnyeri a futamokat, legutóbb úgy nyerte meg, hogy a 8. helyről rajtolt, és az első körben már az első volt.
2: Hát nem úgy nyerte meg, hogy egy órával később érkezett meg. Hát
3: körülbelül most már ott tartunk, hogy ki kellene találni valami olyan szabályt Norbi ellen, nem akarok tippeket adni, de ez igen, amikor a mezőny a táv felénél jár, Norbinak akkor lehet elindulni.
2: Bekötött szemféltank.
3: Igen, ez lehet a következő megoldás, és akkor nagy újjongás, ez az, csak harmadik lett.
2: Megvagy.
3: Végre kitaláltunk valamilyen módszert, nem tudják megfogni egyelőre, hát arany magasan vezeti a kamion Európa bajnokságot.
2: Nyilván egyébként Norbi és a csapat érdeme együtt, tehát hogy ahhoz abszolút kell egy olyan technika is, meg nyilván egy olyan vezetői tudás és tapasztalat, ami
3: és nem tudják,
2: páratlan.
3: Igen, sokan nem tudják, de ez az autó, ez Nyiradonyban készül, tehát Hajdú-Bihar megyében itt a közelben. Igen. És ott rakják össze, gyakorlatilag a motor az az egyedüli elem, ami úgy érkezik meg készen, és az összes többit, a karosszériát, a vázat, a futóművet, mindent kézzel készítenek, tehát ez egyedi tervezésű, egyedi autó. A korábbi autója is Norbinak ott van a mezőnyben, René Reinert használja, és tavaly ugye azzal megnyerték a csapat bajnokságot így a két kamionnal együtt. Hát az se sokkal lassabb, tehát vannak fejlesztések az új autón, de a régivel is még mindig versenyképes lenne Kis Norbi. És hát ha egy picit még VB-zünk, mert visszatekintünk, hát mindenki azt gondolná, hogy itt a VB legnagyobb nyertese a spanyol válogatott, meg azok a futballisták, akik esetleg eladták magukat, mert jó teljesítmény nyújtottak. Nem. A legnagyobb nyertes David Beckham volt az egész világbajnokság alatt, úgyhogy gyakorlatilag alig láttad.
2: Egyszer-egyszer feltűnt a feleségével.
3: Igen, de egyébként nagyjából akkor láttad, amikor a különböző reklámokban bukkant fel, és kereste a poharat. Nekem egyébként pont van egy olyan poharam. Elmentem ebbe a gyorsétterembe, csak azért, hogy kíváncsiságból, hogy milyen poharat kapok, és egy David Beckham-es pohár jutott pont, mert ugye be volt csomagolva, nem tudtad, nem választhattál. Hozzáteszem, hogy a reklámokból 8 milliárd forintnak megfelelő összegütötte a markát David Beckhamnek, csak ebből a néhány reklámból, amiben szerepelt. Azért ez nem egy rossz összeg. Shakira volt a másik nagy nyertese az egész világbajnokságnak. A dal, a fellépések, meg a halftime show, meg a minden miatt azért 6,3 milliárd forintnak megfelelő összeget csak összeszedett ez alatt a világbajnokság alatt. És sokan azt mondták, hogy az egész VB legnagyobb vesztese pedig Piqué, mert hogy látták, hogy Shakira milyen bombaformában van még mindig, ugye ott táncolt az utolsó utolsó mérkőzésen, a döntőnek a szünetében, és ömlött a sok komment, és ennyi volt, hogy ez a Piqué egy idióta, egy ilyen nőt itt hagyni, tehát ez hihetetlen volt.
2: Hát jó, de nem ismerjük Shakirát.
3: Nem
2: hát,
3: ismerjük, de semmit az nem öregszik.
2: Az, hogy a külsejét látjuk.
3: Csak a külsőkre gondoltak, így van. Nyilván hát a foci szurkoló az most nagyjából ennyit látott Shakirából, szerintem még a hangját sem hallgatták, meg az sem érdekelte, csak az, hogy hogy néz ki.
2: Sőt, ugye itt is felröppentek a pletykák, mint Jim Carrey esetében, hogy az nem ő volt, meg ez sem ő volt, hogy ez nem Shakira volt, rögtön ahogy a megnyitó
3: lement. A megnyitónál, igen, mert ott végig rajta volt egy ilyen napszemüveg, és nem lehetett látni a szemét, meg az arcát rendesen, és sokan azt mondták, hogy ez egy hasonmás, tehát hogy nem is ő volt.
2: Én nem így emlékeztem Shakirára, megmondom őszintén.
3: Igen,
2: tehát én nem ismertem volna.
3: Én sem, de a döntőben viszont igen. Tehát ott viszont teljesen úgy nézett ki, úgyhogy lehet, hogy az első meccsen még nem ő volt, aztán lebuktunk. Na, akkor gyorsan.
2: Akkor gyorsan, jó van, igen. Legyen egy halftime show is.
3: Nem hiszem, hogy egyébként ezt megmernék kockáztatni. Bár volt ilyen a régi szép időkben is, hogy volt Madonnának is hasonmása.
2: Vannak dublőrök is.
3: George Clooney-nak, George Michael-nek, nagyon sok, én emlékszem annak idején ilyen orosz oligarchák, például szülinapi bulira hívták Madonnát, meg ilyesmi, tehát ő volt a sztár vendég esténként mondjuk egy ilyen moszkvai partin, és hát volt olyan, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, az eredeti az ennyibe kerül, az utánzat meg ennyibe kerül. Jó lesz az utánzat.
2: A barátaim mindig részegek.
3: Ezt akartam, hogy már úgyse ismerik fel, majd megcsinálják a közös fotót vele, és egyébként meg senkit nem érdekel. Tehát biztos, hogy létezik ez a fajta biznisz is.
2: Igen, meg igazából, hogyha a végsőkig tagadnak, meg tulajdonképpen nem érdekli az emberek véleménye őket úgysem, úgyhogy bárkit odaállíthatnak. Én azt gondolom, hogy manapság ez már teljesen a sminkeknek köszönhetően is simán elérhető.
3: Ez a sok plasztikai sebész. Hát tegnap láttam egy...
2: Én is lehetnék Shakira, csak nincs annyi pénzem.
3: Most, hogy fodrásznál voltál, nézem, hogy egészen jó kis hasonló lett a hajad.
2: Annyira hasonlítok rá, mint ő a megnyitód önmagára.
3: Igen, egyébként most így, hogy látom az összegeket, ez a 6,3 milliárd, ugye a dalért meg a fellépését, nem hiszem, hogy ennyi pénzért megkockáztatta volna azt, hogy akkor nem az eredeti megy.
2: Az is lett felezett vele. Én meg otthonról néztem.
3: Nyilván ő fizeti, tehát azzal nem lenne gond, de hát szerintem azzal azért lebuknálnak. Piqué biztos tudja, hogy melyik az eredeti.
2: Hát valószínű egyébként. Igen, azért.
3: Lehet, hogy a 6,3 milliárdból vagy kettőt átcsöpegne, de mondd azt, hogy én vagyok az eredeti, jó? Közben pedig, hogy máshol vagyok.
2: Piqué, te csendben marad,

0: Szemléltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényferdülés. Nekem például ez utóbbi
2: nekem
1: van.
2: Nekem is az. Igen.
1: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag. Szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak a végső
2: esetben. Láttam már orrsövény műtétet? Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen. Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg mindent. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy ez egy rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
1: Nehéznek is bevonzottad.
2: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak között a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy milyen szép orrsövény ferdülésed van nekem.
1: Mégiscsak meg kihúztad magad. Köszönöm szépen, doktor.
2: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
1: De nem tudom, hogy alakul ki. Fogalmam sincs. Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. Ilyen praktikák.
2: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák, végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
1: A gumizene kellemes, mutatom.
2: Az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
1: De nem itt, egy másik rádióban.
2: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizene. És berohant a főnök, mert a telefon sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
1: Nem, hát az embernek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megéri-e megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 a vám.
2: Most már igen.
1: Igen, tehát
2: hogy most már nincs ingyen akkor a szállítás sem, mert 5000 ér vagy mennyiért kell venni.
1: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
2: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
1: Az mentolos vagy ilyen?
2: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orrlyukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
1: Laci feltette, majd egy perc múlva.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Sokat iszom, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként, pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
2: Akkor ezért nem alszol és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
1: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
2: De azért nálad is az érdekes, amikor mondjuk nem tudom, műsort vezet, vagy rendezvényeken vagy valami, amikor 2 órán belül azért nem ér véget, hát főleg akkor most egy ilyen 3,5 órás mozifilmnél mit csinálsz? Megiszod a 7 dl üdítődet, amit megveszel a popcornhoz,
1: nem
2: és már viszed magaddal a másik poharat, vagy mit csinálsz?
1: A csepegtető módra váltok. Nem, nem úgy, mármint felül. Tehát, hogy csak óvatosan.
2: Csepegtető módra. Na, utána is jól lehet moziba is ülni. Tehát ez a, arra gudjam, egy kicsit nedves ez a, na jó, itt ült Gabi.
1: Na jó, figyelj, én a popcorn magam után összeszedem. Tudod, ez a de aranyos ez a srác, ez minden szemetet maga után összeszedett, viszont ide húnyozhat.
2: Szóval tudod, úgy meglátnak a moziba, és akkor egyből olasz Gabi fiam. Csak az első sor 1-es székre van a helyünk. Tehát ez a sehova máshova.
1: Vigyétek a húzatot, vigyétek a viszatlan húzatot.
2: Sajnos a film technikai okok miatt ma elmarad. Akkor egy másik filmre kell, az is elmarad.
1: Sajnos bezár a mozi végleg. Szóval, hogy a csepegtetést úgy értettem, hogy amikor viszek magammal üdítőt, akkor azt nem fogom hirtelen meginni, hanem hagyok a szervezetemnek időt, hogy feldolgozza, és akkor ne terheljem meg a vesémet. De mondod azt, hogy oké, hogy 2 óránként kell járnom vizelni, de az nem jelenti azt, hogy nem tudom visszatartani. Tehát, hogy nincsenek ilyen inkontinenciális problémáim.
2: Oké, visszatartod, de hát akkor már ott nagyon kell téblábolnod egy idő után, hogyha ott eltütükésztél.
1: Hát ezért van mindenhol, ezért tűnik úgy, hogy mindenhol jó kedvem van, ahol műsort vezetek, és ezért van az, hogy mindig...
2: Éjjel az is jupá! Én meg mindjárt jövök. Tehát ez a tessenek táncolni, 5 perc múlva itt vagyok.
1: Jó, hát ez annak köszönhető, hogy sok vizet iszom. Na, hát egyébként tudom javasolni mindenki számára. Uh-huh. Főleg így nyári
2: meleg. Nem feltétlenül jó egyébként. Tehát most,
1: Nem, mert hogyha hozzászokatom magam, akkor kidobnak akkor a sivatagba, végem.
2: Nem csak amiatt, hanem a tevesét hozzászokott. De akinek meg nem ehhez szokott a veséje, és most hirtelen el kell sok vizet inni, annak nem jó, ráadásul az ásványanyagok egy részét kiüríti, főleg nagy melegben. Tehát kell a folyadékpótlás, ezt szokták is mondani az orvosok is, hogy bőségesen, de azt mondják, hogy egy csipet sót, meg egy picit cukrot mindig tegyünk hozzá, főleg ilyenkor nyári időszakban. Pont azért, hogy ezeket a nyomelemeket, meg a mindenféle elektrolitokat valamilyen szinten pótolt, mert egyébként meg kimosod a szervezetből. Tehát az sem jó, hogyha a nyakra főre csak iszol, meg hát ugye a cukorbetegségnek azt hiszem talán ott is egy ilyen előjele az, hogyha nagyon szomjas vagy és állandóan iszol, és ezt is érdemes megnézni. Na, hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban, idősebbek tudják, hogy kiről beszélek, egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pohár, na hát most olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
1: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát ugye a 6 deci vízbe 2 grammot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, például egy műsor alatt.
2: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
1: Meg. Na jó, megyek is, nem a szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy...
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 290 volán buszál alkatrészhiány miatt a javítóközpontokban. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó cégeket. Helyi lányt választottak a 200. Anna Bál szépének Balatonfüreden. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Súlyos alkatrész hiány miatt 290 busz áll kényszer pihenőn a volánbusznál. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter a Fóti Javító Központból közölte, drámai válsághelyzetet örököltek el ügyüktől. A MÁV-ban történő erőltetett beolvasztás ugyanis működési zavarokat okozott. A lejárt szerződések és az el nem indított tenderek miatt akadozik az ellátás, de a miniszter szerint őszre teljesen megszüntetik a problémát. Hozzátette, a következő hónapokban új szerzéseket indítanak a több mint 1 millió kilométert futott buszflotta korszerűsítésére. 6000 milliárd forint uniós forrás érkezhet Magyarországra az elfogadott korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. A miniszterelnök bejegyzésében bírálta a Fideszt, amiért álláspontja szerint az Alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni az egészségügyi, oktatási és gazdaságfejlesztési pénzek lehívását. Az Exim Bank után az összes többi, a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatot is átvilágítják. Kapitány István miniszter bejelentése szerint a heti értekezleten döntöttek arról, hogy egyenként alaposan átvizsgálják a cégek korábbi szerződéseit és döntéseit. A feltárt szabálytalanságokat átadják az illetékes hatóságoknak. A tárcavezető hozzátette, emellett gőzerővel dolgoznak az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntéseikbe. 9 évvel a bezárása után újra megnyílhat a budapesti planetárium. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak az épület jövőjéről. A tárca több lehetőséget is vizsgál, az ideglenes nyitvatartástól a teljes felújításon át egy modern élményközpont kialakításáig. A Népligetben álló planetáriumot még 2017-ben zárták be a tető súlyos állapota miatt, ám állami támogatás nélkül a fenntartó alapítvány eddig nem tudta elindítani a rekonstrukciót. A 18 éves Windy Schraurát választották a 201. Anna Bál szépének Balatonfüreden. A helyi fiatal tavaly már az első udvarhölgyi címet is megszerezte, idén pedig ő nyerte el a legrangosabb elismerést. A rendezvény első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória lett, míg a második udvarhölgynek, a Bál szépének 16 éves testvérét, Windy Reginát választotta meg a szakmai zsűri. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően délelőtt sétakocsikázzással mutatkoztak be a városban.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma meleg, de változékony idő várható térségünkben. Ha a napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati szél többfelé élénk lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is várhatóak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszatér a perzselő hőség, kettől újabb hosszantartó hőhullám éri el hazánkat. Teljes szerkezeti és finanszírozási reform jön a szociális területen. Robot végez szívritmus zavarkezelést már Szegeden. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A meteorológiai előrejelzések szerint kettől napról napra melegebb lesz, és ismét visszatér a forróság. Az időkép számításai alapján augusztus 3-án akár 36-39 fokos csúcshőmérséklet is várható, amivel hazánkban lehet a legmelegebb egész Európában. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség több napig velünk marad, ezért érdemes felkészülni a tartós kánikulára. A vasútfejlesztést helyezi előtérbe az autópálya építésekkel szemben Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A most bejelentett 3500 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési terv miatt több nagy közúti beruházás is kárba veszhet. A kormány már leállította a Szombathelyt Kőszeggel összekötő M87-es autót építését, de jó eséllyel eltörlik az M100-as, valamint az M4-es és M44-es folytatását is. A tárcavezető szerint a látványos autópálya építések helyett a meglévő úthálózat javítására és a közösségi közlekedésre kell összpontosítani. Átfogó reformot és országos állapotfelmérést hirdetett meg a szociális szférában Tóth Kinga Dóra államtitkár. A politikus hangsúlyozta, a gyermekvédelem mellett a teljes szociális ellátórendszerben komoly gondok vannak, elavult infrastruktúrával és tartós szakember hiánnyal kell szembenézniük. Az újonnan induló SZDF 2030 megújulási program célja a szervezet teljes átalakítása, a digitalizáció és a finanszírozás korszerűsítése, hogy a rendszer hosszú távon kiszámítható működést és méltó megbecsülést nyújtson a dolgozóknak. Nyomozást rendelt el a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt a legutóbbi nemzeti konzultációval összefüggésben. A döntésre azt követően került sor, hogy a K-Monitor felülbírálati indítványt nyújtott be a korábbi elutasítás ellen. A vizsgálat középpontjában a mintegy 12,3 milliárd forintos állami kampány áll. A budapesti gazdasági ügyészség közlése szerint a hűtlen kezelés gyanúja felmerül, ennek tisztázása pedig csak nyomozás keretében lehetséges. Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás után. A tervek szerint a legsúlyosabb úgynevezett soha meg nem történhető eseteket anonim módon rögzítenék és elemeznék, hogy azok tanulságai minden egészségügyi intézményhez eljussanak. A miniszter hangsúlyozta, sem a beteg agresszív viselkedése, sem az egészségügyi dolgozók túlterheltsége nem indokolhat bántalmazást. Magyarországon egyedülálló robotasszisztált szívritmus zavar kezelést indítottak el a Szegedi Tudományegyetem kardiológiai centrumában. A csúcs technológiás mágneses robotrendszer milliméteres pontossággal irányítja a katétert a szívben, így a beavatkozások lényegesen pontosabbak és biztonságosabbak a hagyományos eljárásoknál. A szegedi orvosok már az első hetekben 20 sikeres műtétet hajtottak végre. A centrum célja, hogy a jövőben robotsebészet nemzetközi oktatási és képzési központtá is váljon.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma meleg, de változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is várhatóak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

28-30 fok után a hétvégére 38-40 fok is lehet majd, úgyhogy egy tízest még hozzápakol a mai időjáráshoz majd az évszak, úgyhogy kicsit csapadékos helyenként az időjárás jelenleg is, de úgy néz ki egyébként, hogy napsütésben, gazdagon és általában 30 fokkal telik a mai nap. Hidegfronti hatás várható, és hát remélhetőleg több baleset már nem, ugyanis sajnos ma reggel letért az útról, majd oldalával az árokba borult egy kis busz, történt mindez Pocsa és Kis Marja között, a 48-08-as úton a 29-es kilométer szelvénnél, tehát ott borult árukba egy kis busz Pocsaj és Kismarja között. Bármilyen információtok lenne, azt mi szívesen fogadjuk, főleg, hogyha valós, csak ebben az esetben fogadjuk szívesen, az a 0623-16-3000-es információs vonalunkra be is érkezhet. És hát közben érkezzenek meg Olga, Liliana és Bertold nevű ismerőseitekhez. A jó kívánságok, ugyanis ma ők a névnaposok, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Az előbb hallott SMS és Viber számon pedig egész nap a nap 24 órájában küldhetitek információitokat. Higgyétek el, rengeteget tud segíteni mindenkinek a haladásán. Én azt gondolom, hogy most egyébként ebben a szomorkás, borongós időben még a tompított fényszóró is elfért. Na, meg egy majkadal, ez a Csúran Cseppen. Azt gondolom, mindenki kívülről fújja mostanra.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

Madcon, Don't Worry és Ray Daltonnal itt a Sunshine FM-en. Jó reggel, 6 óra 48 perc van. Üzemanyagárváltozás nem volt a hétvégén, de a héten elképzelhető, hogy megint jön majd valami. Úgyhogy egyelőre a 95-ös benzin 600 körül, a gázolaj 620 nagyjából, és ráadásul ma jött el a napja annak, hogy egyeztetést tart a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Teszi mindezt az iparág szereplőivel, tehát köztük például a Független Benzinkutak Szövetségével, ugyanis a legfontosabb cél Magyarország ellátás biztonságának fenntartása. Erről egyeztetnek majd a mai napon, és hát, hogy hosszú távon ugye mennyire lehet megakadályozni majd az üzemanyagárok hirtelen kilövését. Egyelőre tehát itt járunk, amint lesz ebben folytatás vagy változás, mindenképpen szólok. És hát is hozzászólhatok a ma reggelhez egy-egy jól irányzott útinformációval, bármire is jártok, legyetek óvatosak, türelmesek, előzékenyek, és mondjuk informatívak, 0623 16 3000, ez tehát az információs vonalunk. 10 perc múlva 7 óra, és ezek pedig a jó zenék. Például Sophie and the Giants, ez a Shut Up and Dance.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: Sós, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jókedvből. Ez reklám volt.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Indulhatnak a vidékfejlesztési és bérlakás programok. Illegális szeméthegy borzolta a kedélyeket Tócóvölgyben. 281 milliárd forintnyi állami pénz miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 6000 milliárd forint uniós forrás érkezhet Magyarországra az elfogadott korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. A miniszterelnök bejegyzésében bírálta a Fideszt, amiért álláspontja szerint az Alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni az egészségügyi, oktatási és gazdaságfejlesztési pénzek lehívását. 200 szalmabála gyulladt ki tegnap egy szarvasmarha telepen Hajdúszobát közelében. A vasárnap délelőtti tűzhöz a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat és egy debreceni vízszállítót riasztották a hatóságok. A szakemberek 3 vízsugárral kezdtek hozzá a lángok megfékezéséhez. A munkájukat egy erőgép is segítette a helyszínen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók szigorú felügyelet mellett égették le a kigyulladt bálákat. A közterület felügyelet azonnali értesítését kérte a debreceni lakosoktól Sánta János önkormányzati képviselő, miután illegális szeméthegy bukkant fel a Tócóvölgyben. A lakótelepen felhalmozódott hulladékot a hatóságok azóta már elszállítatták. A képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy a szemetelők bírságra számíthatnak, amíg a szolgáltató emlékeztetett, a lakosok ingyen adhatják le a feleslegessé vált tárgyaikat a hulladékudvarban, vagy kérhetnek díjmentes házhoz menő lomtalanítást is. Július 27-e és 31-e között ismét zajos beüzemelési munkákra kell számítani a debreceni EcoPro katódgyárnál. A dél-koreai vállalat közlése szerint a csővezetékek és berendezések tisztítását magas nyomású sűrített levegővel végzik, ezért átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a környéken. A cég hangsúlyozza, hogy a művelet során nem használnak vegyi anyagokat és káros anyag sem kerül a levegőbe. Az EcoPro szerint a mostani zajhatás kizárólag a beüzemelés része. Az üzem későbbi normális működése során hasonló terhelésre nem kell számítani. Befejeződött a létavértesi köztemető ravatalozójának felújítása. A 42 millió forintos hazai támogatásból megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerűbb és méltóbb környezet fogadja a hozzátartozókat. A munkálatok során megújult az épület homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, felújították a belső tereket, valamint klímaberendezést is telepítettek. A fejlesztés részeként akadálymentesítették az épületet is, így az idősek és a mozgásokban korlátozottak számára is könnyebben megközelíthetőbbé vált a ravatalozó. A készenléti rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást indított a Baross Gábor tőkeprogram állami befektetései miatt. A vizsgálat a Transparency International feljelentése nyomán indult. A civil szervezet 281 milliárd forintnyi állami pénz felhasználását vizsgálva összefonódásokat tárt fel a magántőke alapok, az alapkezelők és a támogatott cégek tulajdonosai között. A jogvédő szervezet szerint az állam részéről átláthatatlan döntések és hiányos kockázatelemzés kísérte a folyamatot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős széllökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsor... 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt, lendületes hétkezdést, vidám hétfőt, 7 óra 14 perc van. Rengeteg helyen útfelújítás, rekonstrukció nehezíti, kicsikét lassítja a forgalmat, de amint elkészülnek ezek a szakaszok, nyilván azért majd utána nagyon nagy örömmel fogjuk ezeket birtokba venni. Nyíregyházán például több helyen is megújulnak az utcák, a Simonyi Jóbester utcában elindultak a munkálatok, de aztán a belváros, Örökösföld, Hímes, Jósaváros is hasonlóképpen jár majd, úgyhogy a szakemberek azon vannak, hogy mi hamarabb végezzenek ezekkel a munkálatokkal. És hát bele is kell húzniuk, ugyanis 40 fokban nem annyira kellemes aszfaltozni. Ma egyébként 28-30-at jósolnak, és hát úgy néz ki, hogy újabb hőhullám éri majd el egész Európát, így Magyarország sem marad ki ebből, és hát a hétvégére akár a 38-40 fokot is elérhetjük majd. Hogy mennyire lesz hosszantartó ez a hőhullám, hogy mekkora mély levegőt kell vennünk még, ameddig tudunk, az egyelőre kétséges, és nem is igazán látják szerintem az időjósok sem. Abban viszont nagyon egyetértenek, hogy a hétvégére, vagy a hétvégéig folyamatos emelkedéssel tényleg elérjük majd a 40 fokot. Na hát remélhetőleg ti is eléritek majd az úti célotokat biztonsággal. Ha bármi fennakadást tapasztalnátok, akkor szóljatok, és hát ha nem is tudunk segíteni, de legfeljebb információval esetenként tudunk, mondjuk egy könnyebb útvonalat keresni, vagy valami egészen hasonló dologban megpróbálunk mi is segíteni majd. Úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk, természetesen még mindig várjuk azon regisztrációkat, amelyben szeretnétek részt venni itt az autó kisorsolásában, a Sunshine Valent autót keressük a nagy autóvadászatban, és augusztus 28-án teljesedik ki a játék, ugyanis akkor derül ki, hogy ki lesz majd a szerencsés. Aki másodmagával viheti az autót, és az autóval együtt mehetnek majd Hajdúszoboszlóra, a Hotel Aurumba, egy wellness pihenésre, egy wellness hétvégére. Közben pedig szólnak a jó zenék is, itt van például Sigala és Jack Somi.

Billy Eilish Bad Guy, ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. 7 óra 23 perc van, kis közérdekű közlemény és egy felhívás, egy autó rossz helyen parkol, és hát miatta egyébként a munkálatok kissé nehézkesen indulnának el. Nyíregyházán járunk, és a Kürt utcáról van szó, a belső udvarban parkol egy autó, a parkoló felmarása lenne a cél, csak így az autó meglétével eléggé nehézkes, úgyhogy kérnénk szépen, aki magára ismer is le az autójára, ez a Péter YW966, egy zöld színű BMW-ről van szó, tegye már meg, hogy arrébb parkolja a járművet, ugyanis többen is arra várnak ott a munkavégzés kapcsán, hogy elkezdhessék a parkoló felmarását, mindezt tehát Nyíregyháza Kürt utca, a PYW966-os rendszámú tulajdonost kérnénk szépen, hogy parkoljon már arrébb, köszi előre is. Miles Smith és Neil Horan pedig hoz egy újdonságot, ez a Drive Safe.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A tetőre mászott, majd lezuhant egy 14 éves lány Pécsett. Már 133 embert mentettek ki a Balatonból. Figyelmes autósok mentették meg egy férfi életét az autópályán. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Súlyos baleset történt egy pécsi gyermekotthonban. Lezuhant az épület tetejéről egy 14 éves lány. A fiatal, akit többnapos szökés után aznap szállítottak vissza a rendőrök, a konyha tetőablakának biztonsági láncát kibontva mászott ki a tetőre. A földön fekvő kislányra az egyenruhások találtak rá, a mentők kórházba szállították. Az ügyben a rendőrség büntető eljárást indított, emellett az intézményben belső vizsgálat is folyik. A balatoni vízirendőrök már 76 mentés során 133 ember életét mentették meg a tóban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a vízbe fulladás megelőzésének világnapján kiemelte. A tragédiák többsége alapvető szabályok betartásával megelőzhető lenne. A hatóságok kérik a fürdőzőket, hogy kerüljék az alkoholfogyasztást és a hőségben való hirtelen vízbeugrást is. Emellett felhívták a figyelmet a viharjelzésre. Másodfokú jelzés esetén szigorúan tilos a tóba menni. Nemzetközi és hazai tényezők is alakítják a benzin árakat. Oroszország az év végéig meghosszabbította a benzinexport tilalmát. Eközben Magyarországon hétfőn egyeztette a kormány az iparági szereplőkkel a hazai üzemanyagellátásról. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali importbeengedést és áremelést szorgalmaz a növekvő nagykereskedelmi árak miatt. A kormány az egyeztetések előtt jelezte. Folyamatosan figyelemmel kísérik a piacot, és ha szükséges, beavatkoznak, hogy megakadályozzák az árak drasztikus elszállását. Legalább egy ember meghalt és 16-an megsérültek Berlinben, amikor egy fehér kisbusz a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében. A sérültek közül többen életveszélyes állapotban vannak, szemtanúk szerint a járművet elhagyó támadó késsel is rátámadt az emberekre, majd elmenekült a helyszínről. A német hatóságok gőzerővel nyomoznak, és egy 21 éves iszlamista körökből ismert férfi ellen adtak kikőrözést. Friedrich Merz német kancellár teljes támogatásáról biztosította a hatóságot, a szörnyű tett mielőbbi felderítését. Rekordot döntött a jelentkezők száma az idei felsőoktatási felvételén, csak nem 140 ezeren adták be jelentkezésüket. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, a felvettek mintegy 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésre jutott be. Az idei felvételit ugyanakkor több panasz is érte, sokan kifogásolták ugyanis a pontszámítás bonyolultságát és az előzetesen megállapított pontszámok változását. Példás civil összefogásnak köszönhetően mentették meg egy 70 év körüli férfi életét az autópályán. Több autósnak tűnt fel, hogy egy jármű félreállt az egyik lezárt munkaterületen. A sofőrt eszméletlenül találták a volán mögött, ezért azonnal hívták a mentőket. A mentés irányító telefonos utasításait követve a segítőkész autósok kiemelték a férfit és rögtön megkezdték az újraélesztést. A perceken belül kiérkező esetkocsi mentői átvették az ellátást, sikeresen stabilizálták a beteg állapotát, majd kórházba szállították.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A forint vegyesen teljesített a vezető devizákkal szemben, ha a Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 390, egy euró 363, egy angol font 424, amíg egy amerikai dollár 319 forintba kerül. Ma meleg, de változékony idő várható térségünkben. Ha a napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati szél többfelé élénk lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is várhatóak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene, ez a Sunshine FM, 7 óra 40 perc. Van további szép reggelt, vigyázzatok egymásra, és főleg a rolleresekre, de nyilván azért az ő felelősségük is igencsak nagy, közben megjött pedig Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello. Mi bajod van már megint a rolleresekkel?
0: Hát az, hogy a hétvége eseményei megint megmutatták azt, hogy nem feltétlenül használják szabályosan a rollereket, és egyébként a rendőrség is kiemelte azt, hogy például a roller nem játék, hanem jármű, amely nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. Ergo, magyarul lefordítva, ha itt van egy elektromos roller, abba senki nem hal bele. Ha viszont hülye vagy és rosszul vezeted, akkor viszont sajnos ugye akár még súlyos balesetet is szenvedhetsz, és talán az a jobbik eset. Na most az elmúlt egy hétben keveset beszéltünk rolleres esetekről, éppen ezért hagytunk időt, hogy összegyűjjenek megint ezek, és így is történt.
1: Már kezdtem azt gondolni, elfelejtetted. Nem, vannak kerékpárosok is egyébként, akik ugyanolyan szabálytalanul közlekednek, ma reggel is volt szerencsém, aki átszambázik a zebrán, szétnézés minden nélkül, anélkül, hogy egyébként ott nincs felfestve. Tehát jegyezzék már meg a kerékpárosok is, hogy ahol sárga csík is van a zebra mellett, ott lehet átkerekezni, a többinél meg le kell szállni. Vagy ha az autós jelzi, hogy átengedés, és gyorsabban átgurulsz, akkor oké, de...
0: Ezek egyébként olyan nagyszerű dolgok, amiket így beiktatnak, meg beillesztenek a kreszbe, meg az embernek a közlekedését könnyebbé teszik, tehát tételezzük fel, hogy itt van ez a sárga vonal, hogy a kerékpáros azon a gyalogátkelőn, ahol sárga felfestés van, ott ugye nem kell leszállni, hanem tovább teker, átteker. És szólt nekik valaki egyébként erről annak idején, mikor ezt kitalálták? Ugyanis, hogy ott nem
1: nézzen
0: kötelező.
1: Utána.
0: Hát nem kötelező nekik a kreszt ismerniük.
1: Hát hogy ne lenne kötelező?
0: A kerékpáros?
1: Hát
0: szerintem nem.
1: Hát szerinted hogy kerülj ki a közlekedésre? Nem kell jogosítvány.
0: Kéri bárki tőle?
1: Mit?
0: Hát bárki elvárja azt, hogy a kreszt ismerje?
1: Hát, hogyha közlekedsz
0: az saját
1: az
0: felelőssége.
1: Nem
0: saját
1: lehet közlekedni, de a nem tudás, az nem mentesít az alól, hogy te nem tudtad a szabályt.
0: Mégis egyébként úgy tűnik számodra, hogy olyan sokan tudják a kreszt?
1: Nem. Nem ezt tűnik. De nem mondod, hogy nem kötelező.
0: Nem kötelező.
1: De. Tehát, hogy jogosítvány nem kötelező.
0: Oké, de bárki számon kéri rajtuk? Senki nem
1: még
0: fogja.
1: Csak akkor kötelező valami a számon kéri. Te tudod kívülről a magyar közlönyben megjelent összes jogszabály? Pedig kötelező.
0: Hát tudod? Ezzel nem készültem ma reggel, megmondom őszintén. Kicsikét késve ébredtem.
1: Tehát, hogy ha nem tudod a törvényt, ami megjelent mondjuk tegnap előtt, attól még, most mondok egy példát, nem akarok előre menni a sport tekintetében, de csütörtökön a

0: Európa kiküldött a szövetség, az MLS egy körlevelet azoknak a csapatoknak, akiknek kiemelt akadémiájuk van, hogy a hétvégi meccsen már mi az érvényes. 2 nappal a mérkőzés előtt.
1: Hát de ők számítottak rá, ők várták ezt.
0: Senki nem mondhatta a szombaton a meccsen, hogy hát gyerekek, én erről nem tudtam. Nyilván nem túl sportszerű, tegyük hozzá, hogy csütörtökön este tudod meg, miközben már kialakítottad egész nyáron a játékos keretet meg mindent, hogy neked mondjuk 2 fiatalt játszatnod kell. Tehát nem feltétlenül az lenne a megoldás, hogy utolsó pillanatban szólok, hogy ha-ha, ez még eszembe jutott, módosítottunk, bocsi. Ugyanez, tehát ha most te kerékpárral részegen közlekedsz, elveszik az autós jogosítványodat. Csak
1: hát szólok. Azt már elvették.
0: vagy amilyen éppen van. Ugyanígy a rollerrel is. Én egyet nem értek, továbbra sem. Valamelyik nap, én elég sok ilyen videót szoktam nézni, ilyen tesztelésekről, meg mindenről. Megint bemutatják a legújabb rollert, 50 kilométeres hatótáv, 50 km per órás sebességre képes, ilyen fék, olyan kerülne. Miért kell 50 km per órával menni egy rollernek?
1: Én pont most néztem utána, az egyik balesetben leírták, hogy milyen volt. Na most, miután utána néztem, egyrészt mondjuk azóta mindenfele rollereket dobál fel, felém, tehát hogy...
0: Vegyél te is újat!
1: Kérem vissza a korpásító sampont, vagy a korpaellenes sampont reklámokat, na, de hogy a viccet félretéve, hogy ott is az van megadva, hogy a maximális sebesség 25 km per óra, a technikai maximális sebesség 45, ami azt jelenti, hogy maga a hardware képes a 45 km per órára, de például az EU-ban le van korlátozva szoftveresen, de lehet, hogy egy vezérlő megbuherálásával, tehát hogy képes lehet arra, tehát maga az eszköz tudja, csak ugye le van butítva, korlátozva
0: hát
1: van.
0: Némelyik, van, amelyik meg még butítva sincs. Csak az már a nagyobb teljesítmény, és ugye ezért akarják most szabályozni, hogy külön veszik, hogy az egyik ennyivel mehet, sisak kötelező, és a többi.
1: De miért akar valaki 50-nel menni azon a két kicsi keréken, ahol előre
0: értem.
1: Bukik?
0: Tehát, hogy az annyira életveszélyes, hogy ezt vegyük már tudomásul, hogy értem én, hogy jó suhanni a levegőben, meg úgy az a szabadságérzet megvan. Ez megvan motoron is, megvan biciklin is. Én pontosan tudom, hogy miről beszélnek. De ezen a pici keréken, itt ha megakad egy gödörben, egy valami, azonnal arcra esik, pofára esik, kész, súlyos sérülés van. Tehát egy kerékpárral ugyanúgy azon az akadályon átgördülsz, meg nem mész tartósan mondjuk 40-50, hozzáteszem, van, aki igen. Tehát aki mondjuk versenykerékpárral közlekedik, és tényleg edz, az akár egy ilyen 30-40-es átlagot.
1: Jó, de ők általában tudnak is kerékpározni.
0: Hát igen, általában igen. Általában igen. Vagy ők inkább kerékpárúton közlekednek, meg akkor is nagyobb a kerékméret. Tehát sokkal nagyobb az átmérő. És itt ez a kulcs, hogy pici a kerék. Tehát, hogy az megakad nagyon hamar. A másik a gyorsulás. Tehát ezek villámgyorsan felgyorsulnak a rollerek. De azt látjuk, hogy az zebránál mondjuk ott van még, te nem is látod, és aztán utána egy másodperc múlva egyszer csak átsuhan előtted. Tehát nincs, erre nem tud egy autós felkészülni, hiába mondják azt utána, hogy nekem volt elsőbségem, mert még esetleg elsőbséges volt. Nem, hát hogy most megálljon az autós, nézzen szét a minden gyalog átkelő helyen, valahol az utca végén nem jön ott egy biciklis rolleres valami?
1: És ráadásul rengeteg olyan kereszteződés van, ami beláthatatlan, vagy igen. Fákkal, bokrokkal, épületekkel.
0: A belvárosokban nem beszélve arról, hogy Nyíregyházán is, Debrecenben is mennek a rollerekkel. Nem csak magukat veszélyeztetik, az ott sétáló emberek is, ahol egyébként sétáló utcai övezet van. 3-an. Tehát már olyat is láttam, hogy 3-an voltak rajta, olyat is láttam, hogy anyuka megy elől, a gyereket tanítja, aki szerintem nem volt 12 éves rollerezni, teljesen össze-vissza, anyuka elől megy, azt se tudja, mi történik a háta mögött. Tehát legalább akkor vegyük már a fára, csak fordítsuk meg, menjen a gyerek elől, de akkor meg nem tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy mindenképp igenis kell valahogy szabályozni. Nem feltétlenül úgy, hogy most mindent kötelezünk, akkor sem fogja betartani.
1: Igen, csak az sem biztos, hogy olyan jó, hogyha a szülő tanítja a gyereket. Nyilván mondjuk az lenne az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt igen. Is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban 2 esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte, maga alá gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt, szintén a napokban, és súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki este 10 óra után, szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket igen. szenvedett.
0: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézed, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes kereszteződésen, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisívbe ki akarsz fordulni egy kereszteződésből, hogy csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy nézed, hogy jön-e autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogyha csak balra néz, akkor észreveszi, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van, meg jó reggelt kívánunk, reggelizzen egy jót.
1: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon, a fürdőkádba kilépve történik.
0: Egyébként ott van a legtöbb baleset.
1: Igen. Igen, úgyhogy sehol nem vagytok biztonságban, na de vigyázzatok magatokra és egymásra, és ahogy a haverom mondta minap egy beszélgetésben, alig várom az őszt, mert eltűnnek végre a rohadt szúnyogok meg a rolleresek. Na jó, 10 perc múlva 8 óra, innen folytatjuk. Majd embertelen dal, Lotfi Begi és Geszti Péter átdolgozta az egykörű sikert.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett barbecue, street food és 3 nap zene.

0: Szerves, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggel, sok türelmet az utakon, mi újság Debrecen úthálózatán. Erről kapunk most információt Horváth László gépjármű szakoktatótól. Na, melyek ezek az infók? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Campus Fesztiválnak a bontásra, a kerítés bontásra, kordon bontásra miatt ott visszakaptuk ugyan a forgalom számára, de ott nagyon sok kamion ugye rakodják fel ezeket az eszközöket. Ha lehet, kerüljük, vagy nagyon óvatosan menjünk. A következő a Szigeket utcától egészen a Bentérig tart most már a buszmegállóknak a felújítási munkálata, és ott egy-egy távon lehet végigmenni 30 km/h sebesség határokkal, tehát ezeket tartjuk be. A Faraktár hétvezér budai nagyontal kereszteződésében továbbra is tartanak a munkálatok. Ehhez kívánok én kitartást és balesetmentes közlekedést mindenki számára.
2: Köszönjük, László, jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: 290 volán busz áll alkatrészhiány miatt a javítóközpontokban. Tanszergyűjtés indult a hajdúsági rászoruló diákok megsegítésére. A tetőre mászott, majd lezuhant egy 14 éves lány Pécsett. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Súlyos alkatrész hiány miatt 290 busz áll kényszer pihenőn a volánbusznál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Fóti Javító Központból közölte, drámai válsághelyzetet örököltek el ügyüktől. A MÁV-ban történő erőltetett beolvasztás ugyanis működési zavarokat okozott. A lejárt szerződések és az el nem indított tenderek miatt akadozik az ellátás, de a miniszter szerint őszre teljesen megszüntetik a problémát. Hozzátette, a következő hónapokban új beszerzéseket indítanak a több mint 1 millió kilométert futott buszflotta korszerűsítésére. Két órán belül elfogták a rendőrök azt a 34 éves férfit, aki betört egy pocsai lottózóba. A hatóságokhoz még szerda hajnalban érkezett a bejelentés a betörésről. A kiérkező egyenruhások gyors adatgyűjtése után azonosították a helyi lakost, akit a derecskei rendőrösre állítottak elő. Az eljárás során kiderült, hogy a gyanúsított számlájára egy másik betörés is írható. A férfi ellen lopás büntette miatt indult büntető eljárás. Legyen tele az iskolatáska elnevezéssel indít tanszergyűjtést a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban is. A szervezet a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek gyűjtött tanszereket, iskolatáskákat és tornafelszerelést a július 27-től augusztus végéig tartó akcióban. Az új és jó állapotú használt adományokat a területi irodákban várják a munkatársak. A szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a rászoruló diákok tanévkezdését. Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 82.265 jelentkező nyert felvételt, ezzel az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem Magyarországon. A legtöbb hallgató a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi, valamint a mezőgazdaságtudományi szakokra jutott be. A Debreceni Egyetem szerint az új képzések, köztük a mesterséges intelligencia informatikus szak is, nagy érdeklődést váltottak ki. 2027. április 4-én ismét megrendezik a Debrecen Maratont, jelentette be a Campus Fesztiválon Bágy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. Az idei első rendezvényen 2600 futó teljesítette a város ikonikus helyszíneit érintő útvonalat, jövőre pedig már 3-4000 résztvevőt várnak a szervezők. A Debreceni Egyetem szerint a maraton nem csak verseny, hanem közösségi esemény is, amely az egészséges életmódot és a rendszeres mozgást népszerűsíti. A futók 5 különböző távon 9 kategóriában állhatnak majd rajthoz. Súlyos baleset történt egy pécsi gyermekotthonban. Lezuhant az épület tetejéről egy 14 éves lány. A fiatal, akit több napos szökés után aznap szállítottak vissza a rendőrök, a konyha tetőablakának biztonsági láncát kibontva mászott ki a tetőre. A földön fekvő kislányra az egyenruhások találtak rá, a mentők kórházba szállították. Az ügyben a rendőrség büntető eljárást indított, emellett az intézményben belső vizsgálat is folyik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős széllökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt, sok türelmet, az utakon 8 óra 13 perc van. Na hát a korábbiakban rollereztünk, most pedig autópályázhatunk.
2: Kibeszállunk most bele. Yes, a következő közlekedő. A buszosok majd 9:30 magasságában jönnek, a teherautósofőrök pedig 9 óra magasságában.
1: És akkor most nézzük a taxisokat, jöjjük már nincsenek is.
2: Igen.
1: Egyre kevesebb taxis van egy.
2: Viszont megígérjük, hogy a térségünkben egyetlen egy metrósofőrt nem fogunk bántani.
1: Az biztos. Na, viszont ugye a villamos vezetők sincsenek biztonságban. Igen. Na jó, Magyarországon nyilván azért tudjuk azt, hogy az autópályán a belső sávot előzésre használhatjuk, tehát tartósan ott bent maradni nem szabályos, és kilométereken keresztül ott maradni, csak azért, mert majd egyszer valamikor a szélsőben úgyis lesz egy kamion, amit már most jó előre ki akarunk előzni.
2: Meg úgyis jön egy széges Skoda nem sokára. Igen. A belső sávba, aki le fog villogni.
1: Igen, vagy éppen jön egy Tesla, aki úgy dönt, hogy nem villog, nem dudál, hanem egész egyszerűen csak látja a kis teherautón a telefonszámot, és úgy dönt, hogy hát tesz egy próbát, mert már egy ideje a belső sávban halad, és felhívta azt a telefonszámot, és csodák csodájára volt rá némi esély, és be is jött, hogy az autóban ülő vette fel azt a telefont.
2: Előzés közben a belső sávban?
1: Igen, és megkérte, hogy húzódjon már ki.
2: Ez ám a biztonságos, de ez hihetetlen.
1: Mindenkinek az autójára legyen egyébként egy telefonszám felírva, nem magának az autónak lenne egy telefonszám.
2: Ez lenne a rendszám. Tehát a rendszám helyett mostantól a telefonszámod lenne ott hátul kiírva. És értelem, megszűnnének a tilosban parkolások, a rokkant helyre beállás, meg szerintem sok minden, mert akkor eléggé privát lenne innentől kezdve, hogy bárki utal érhetne.
1: Igen, de várjál, én ezt úgy gondoltam egyébként, hogy ha rendszám lenne, akkor lenne az autókon belül egy ilyen kommunikációs hálózat, ami csak az autónak az azonosítója és hívószáma, tehát csak az autóban ülve tudnád felvenni, csak hogy tudom én, bizonyos feltételekkel tudnád felhívni, nem az lenne, hogy a saját mobil számodat.
2: Pedig az nem lenne rossz olyan szempontból, hogyha hányszor mondjuk be mi is, hogy rossz helyen áll, útépítés lenne, aszfaltoznának, de nem tudják elvinni.
1: Jó, hogy mondod
2: az autót.
1: Egyébként, mert lehet, hogy még mindig rossz helyen áll.
2: Na, tessék!
1: Köszi, Nyíregyháza, Kürt utca, Péter YW96.
2: Na, és ha most ott lenne, hogy 0670, nem tudom micsoda, már tudnánk hívni azon, hogy ne haragudjon, menjen arrébb, mert mindjárt leaszfaltozzák a kocsiját. Tehát, hogy igen.
1: És ez... az nem tesz jót a karosszéria fényezésnek.
2: Igen, vagy van olyan, szoktunk mondani, hogy kigurult egy autó a parkolóból, nem tudják utolérni, vagy nem tudnak beszállni tőle, kiszállni tőle, mert rossz helyen áll, beáll a kapubejáróba, és a többi, és a többi. Mondjuk a... Jó, legyen az, hogy nem a nagy rendszám, hanem mondjuk a rendszámtábla tartó lenne egy ilyen pici matricában, hogy akkor elérhetőség.
1: Nem? Jó, persze, legyen a
2: szőnyeg a nyakában, a nyakörvön a telefonszám, ha eltűnik. Kocsira miért nem rakod?
1: Legyen a motor mögé beütve. Jó, és akkor csak úgy tudod leolvasni, hogyha aláfekszel, meg ilyenekre gondolsz, tehát, hogy ez a kulcs a lábtőlő alatt.
2: De figyelj, olyan szempontból is jó lenne tényleg, amit te mondasz, ha fel lehetne hívni minden kocsit, és mindegyikben lenne ilyen beépítve, hogyha ellopta egy tolvaj, vagy ilyesmi, akkor ne haragudjon, az az én kocsim. Véletlenül elvitte magával, hozza vissza gyorsan.
1: Nem baj, csak a fésüt. Nagyon kószosan ébredte. A fésüt legalább dobja már ki az út szélén valahol.
2: Igen. És mi lett a következmény? Oké, ez a Teslás felhívta, kihúzódott utána?
1: Na, a következőt tette a kis teherautó sofőrje. Jobbra indexelt és kihúzódott.
2: Betyárját.
1: Ennyi történt.
2: Micsoda gavallér.
1: Nem volt erőszakoskodás, nem volt útról való letolás, nem volt az, hogy centiméterekre ment az autótól. Azt utálom a legjobban. Tehát amikor pedig nem vagyok egy lassú tempó diktáló, inkább lendületesen haladok, mégis van olyan, aki úgy érzi, hogy minden áron meg kell előznie bárhol, bármikor, és egy centikre jön tőlem. Ezt sose fogom megérteni, hogy az ilyen embernek mi baja van, ráadásul itt olyan szakaszról van szó, ahol 90-nel lehet menni. Na most 90 km/h, ha csak egy méterre megközelít, ott senki nem tud megállni. Ott ripityára törik
2: senki.
1: Minden.
2: Ez így van.
1: És
2: így
1: még...
2: Van. És ha eléd ugrik egy macska, egy kutya, lett, egy őz, egy bármit, te csinálsz egy satúféket, ott garantáltan összetörtök mind a ketten.
1: Tehát, ezt sose fogom tudni megérteni, de mindig vannak ilyen kamikázék, csak az a baj egyébként, hogy az engem is veszélyeztet.
2: Igen, és ez arra motivál, hogy akkor gyorsabban menj, nem? Téged inkább csak feldühít, nem?
1: Nézed
2: a tükröt, és ott van benne, és akkor úgy vagy vele, hogy jó, kész.
1: Tehát, és akkor felhívnám.
2: Én ugyanezt nem értem autópályán, amikor tényleg már sokszor beszéltünk erről, mennek százal mondjuk a kamionok, egymás után négy. Te 130-al a belső sávban tök szabályosan elkezded előzni. Jön mögötted ez a céges autó, aminek rúgják neki, mert mennek 160-nal. nyilván se, nem számít sem az üzemanyag, sem az, hogy most az autó meddig él, mert
1: vegyel majd lecserélik. Is Skoda Superbi.
2: Igen. És akkor így jön és elkezd villogni, és mégis így, így nézek rá a tükörbe, hogy mit gondoltál, hogy én befogok oda kamikáze módjára, hogy téged idézelek, két kamion közé majd
1: száguldani. Hát ha halálos iramban működött.
2: Csak azért, hogy téged bement. Elengedjelek, miközben egyébként én nekem ugyanolyan jogom van előzni 130-al a belső sávban négy kamion, és akkor igenis, akkor azt a sort végig fogom
1: de
2: előzni.
1: Nem érted, hogy ő céges autóval van, és nagyon fontos okay. dolga van, és késésben
2: és
1: van?
2: És jön a fenekedbe ugyanúgy ezzel a tempóval, nem fog gyorsabban menni. Nem arról beszélünk természetesen, amikor valaki indokolatlanul megy a belső sávban végig, mert az meg a másik, hogy találkoztam ilyet, csontüres volt a külső sáv, akkor is a belsőbe ment. Lehet, hogy nem tudja melyik az, hogy belső meg külső. Végül is nehéz is megsatszolni, csak nézőpont kérdése, hogy most az belső vagy külső.
1: Nekem van egyébként egy vízió ilyenkor, amikor ennyire feldűítenek, hogy tényleg egy centiméterekre jönnek tőlem, és csak tolnának lefelé erőszakkal. Olyankor arról ábrándozom, hogy veszek egy autót mondjuk 100 000 forintért, amit mondjuk lehet, hogy csak 24 óra választ el attól, hogy összepréseljék, mert már olyan állapotban van. Megveszem, és mikor látom azt, hogy valaki, aki ilyen agresszivitással jön mögöttem, akkor egyszerűen csak lehúzom az ablakot, hátradőlök, benyomok egy lágy zenét, rágyújtok, és satufék.
2: Az büntetőfékezés, te mész a börtönbe.
1: Nem, az nem büntetőfékezés, honnan tudja azt, hogy nem szaladtát előttem valaki. Én nem
2: Isten
1: azt csinálom.
2: Őrizd, hogy... erre ne buzdítsuk az embereket.
1: Én azt nem csinálom, hogy büntetőfékezgetek. Tehát, hogy miért ne lehetne az, hogy valami átszalad előttem. A büntetőfékezés az teljesen más. Az ilyen szempontból teljesen más, mert ott ugye van ez az először ijeszgeted.
2: Hát vagy nem. Vagy megelőzöd és azonnal bevágod. Mert ilyet is láttunk
1: már. Na jó, azért az teljesen más.
2: Igen. Na mindegy, minden esetre ez jó pofa volt a Teslástól ez a...
1: Nem tetszett a vízió?
2: Nem.
1: Komolyan nem tetszik?
2: Nem. Nekem az volt a vízióm, hogy ilyen vasúti ütközőket szerelek a kocsi elejére.
1: A hátuljára.
2: És brutálisabb leszek. Igen, jó, nem, okay. Nem, Isten őriz, nem. Okay. Ezt senki ne csinálja, de tényleg egy kicsit legyen már mindenki türelmesebb, és más is szeretne közlekedni, meg haladni, és nem arról beszélünk, hogy most az a követendő példa, hogy akkor levillogunk mindenkit, vagy felhívjuk telefonon, de legalább ez ötletes volt. Vannak egyébként ilyen közlekedési dolgok, amik hát nem nagyon jutnak menet közben eszedbe, csak utána. Tehát elkezdesz ezen gondolkodni, hogy mit kellett volna csinálnod. De ott abban a
1: semmit.
2: Szituációban...
1: Hát csak vagy, és örülsz annak, hogy nem jött még beléd, és azon aggódsz, hogy ne kelljen fékezned. Mert hogyha tényleg valami miatt fékezned kell, akkor összetöritek egymást.
2: Igen,
1: tehát tök
2: igen.
1: Indokolatlanul, tök feleslegesen. Tehát nem is értem, ráadásul én amikor egy ilyen kanyargósabb szakaszon autóztam, és csak ment, és már rám előzött, de láttam, hogy jönnek szemből. Ő is láthatta, hogy jönnek szemből. Mégis kitette, mellém jött, satufékkel vissza be mögém. Úgyhogy ennek a bogár tulajdonosának üzenném, hogy a Xanax egyébként rengeteget tud segíteni a problémáján, és hogy az mit vegyen be, aki kézi súlyzót dobál le autópálya felhajtóról, vagy felüljáróról, arra is lennének tippjeim, csak nyilván ugye az NMHH óriási büntetés szabna ki, szóval itt élőben azért az ember sokszor nem lehet teljesen őszinte.
2: Láttam azt a videót, ez nem is tudom, M3-ason történt, azt hiszem.
1: Ebben nem vagyok biztos,
2: Miskolc, Miskolc környékén, valahol az M3-ason, az egyik hídról valaki ment át gyalogosan, és az autó közé ledob egy kézi súlyzót. Hát könyörgöm, hogy belegondolt, hogy mit okozhatott volna. Tehát, hogy ott a tömegszerencsétlenséget, ha eltalálja a szélvédőt, betörik, megijed, félrerántja, neki mennek, stb. El is találta az autó, azt hiszem, azt a kézisújzót, aki jött. Egy ilyen,
1: igen,
2: mint egy ilyen rózsaszínű kézisújzó lett volna. Egy ilyen nőies kinézetű. Szóval nem azt kell elképzelni, hogy 50 kilós súlyt dobott le, de hát ott egy 2 kilós vagy 1 kilós súlyzó hát, is óriási tűt.
1: Egy kis kő.
2: Egy kavics is mekkorát.
1: És hatalmas bonyodalmat okozhat.
2: Volt olyan sajnos haláleset, és nem akarok senkit ezzel elszomorítani, amikor a gyerekek azzal szórakoztak, hogy a vonatokat dobálták kővel, és bezúzták a vonatnak az ablakát, és ott az a repülő kő, amikor százal megy egy vonat, és beomlik az üveg, és eltalál valakit, akkor ott egy kisfiú sajnos el is hunyt a vonaton. Utána csinálták azt, hogy ilyen bevonatta fóliával látták el a vonatok ablakait, pont azért, hogy ne lehessen. De hogy milyen indítatás kell ahhoz, hogy mit csinálunk ma? Menjünk ki, dobáljuk meg a vonatot. Miért dobáljuk meg? Hát csak úgy dobáljunk. Tehát, hogy nem is értettem azt se. Ez itt, hogy milyen indítatásban ment oda a felüljáróra, és dob le egy súlyzót. Tehát, hogy...
1: Valószínűleg egyébként ott készített edzős videót, és véletlenül az egyik mozdulatnál megsérülhetett a csuklója, és így esett ki a kezéből. Majd utána nyúlt volna, és leszólt, hogy bocsi.
2: Kimenjek súlyzózni a felüljáróra?
1: Én nem tudok mást elképzelni. Az, hogy valaki szándékosan ledob egy súlyzót, nem, az emberek ennyire nem gonoszak.
2: Hát örülök neki, ha te ezt így gondolod, mert...
1: Ez irónia volt, Laci.
2: Okay.
1: Az emberek rohadt gonoszak.
2: Igen, ezt nem is értettem. A maximum nekem is ez jutott eszembe, hogy ment haza, és kiesett a kezéből.
1: A zsebéből, vagy
2: tényleg nem tudom, hogy, mert már most mindent el lehet képzelni, hogy kimegyek egy hídra, és csinálok egy selfie fotót, vagy valami, hogy én itt súlyzózok, és alattam az autók, és tényleg kiesik. Tehát, hogy egy telefon leesett volna, az is nagy kárt okozhatott volna, meg hát ijegységet, meg mindenfélét, úgyhogy fú, az nagyon-nagyon-nagyon kemény volt.
1: Ilyet ne tegyetek, és hogy ha valami hasonlóval találkoztok is, hogy ilyenkor mi a teendő, hát megpróbálja az ember biztonsággal kikerülni, de ott a másodpercek tört része alatt kell reagálni, és ugye a pánik is egy elég komoly veszélyforrás, hogyha valaki nem magabiztos, nem ismeri úgy az autóját, nincs akkor a rutinja, akár az évek során megszerzett rutinja, és jön a kapkodás, és jön a rángatózás, és akkor már megvan a baj, és nézd meg, lehet, hogy csak egy kavics volt, ami nem okozott volna gondot, csak az ijegység volt az, ami végül.
2: Ismerősömnek úgy lett végül is egy komoly balesete, hogy egy kutya ugrott elé, próbálta félre rántani a kormányt, megmenteni a kutyust, a mögötte lévő így belement, satufék, és a többi, és a többi, és akkor azt mondták a szakértők, hogy az lett volna a legegyszerűbb, ha nem rántja sehova, és megy tovább. Van olyan, aki kerekesszékbe kényszerült egy nyúl miatt, nem az a nyúl, amelyik a rolleresekre veszélyes, hanem egy másik, ő sem akarta ezt elütni, és félrerántotta, és baleset lett. Nyilván ilyenkor is, amikor egy súlyzót leejtenek eléd, mit csinálsz? Automatikusan az a reflex, hogy félrerántod, hogy ne ütközz vele, és abból aztán még nagyobb baj lehet. Szerencsés sem megúzták tulajdonképpen, hogy az autó csak enyhén sérült meg, és nem lett senkinek semmi baja.
1: Úgyhogy kérnénk szépen mindenkit, aki konditerembe jár, hogy a súlyzókat pakoljátok vissza, jó? Ne vigyétek magatokkal haza, ne dobáljátok.
2: Konditerembe sem meg ellenőrizzék le, majd a nap végén mindig leltárt kell tartani, megvan-e minden kézi súlyzó.
1: Igen, illetve valahonnan hiányzik egy rózsaszín súlyzó.
2: Most a fekvenyomor út tűnt el. Vajon mit akarnak vele?
1: Nagyon reméljük, hogy nem azt. Na jó, 8 óra 25 perc van, innen folytatjuk legközelebb, mikor találkozunk, akkor pedig sportolunk néhány dalt követően, tehát visszatérünk, közben pedig megérkezett J-Lo és David Guetta.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Egy hétvégét magunk mögött tudhatunk, és hát irány akkor az előttünk lévő hét. Milyen sportesemények voltak, és mire számíthatunk?
3: Sok minden volt, itt elsősorban erről beszélünk majd, mert hogy megkezdődött a labdarúgó NB1 2026-27-es idénye, most már OTP Bank Ligának hívják megint. És hát ugye beszéltünk róla korábban, hogy voltak változások, nevezetesen a fiatal szabályt érintően, és hát voltak ilyen szempontból meglepetések is. Rögtön már a pénteki nyitó meccsen, mert hogy ugye azoknál a csapatoknál, ahol nincs kiemelt akadémia, vagy nem működtet kiemelt akadémiát, amire rengeteg állami támogatást kapnak, azoknál a csapatoknál is kötelező 45 percig pályára küldeni legalább egy fiatalt. Tehát egy olyan játékost, aki 20 év vagy az alatti. Na most a kiemelt akadémiáknál meg kettő. De erről ugye csütörtökön jött meg a határozat a kiemelt akadémiákhoz.
2: Mert korábban ugye, ja, hogy most módosulás
3: korábban történt. Úgy volt, hogy az a, volt a lényeg, hogy az év végén, a szezon végére legyen meg az átlag 45 percet. De lehet, hogy volt olyan, hogy egyik mérkőzésen 90 percet játszott egy fiatal, a következő meccsen meg mondjuk nullát. Mert éppen olyan volt. Most az edzőknek már lassan sakkozniuk kell, meg a technikai vezetőknek, hogy azt mondja, hogy hát,
2: mire minden kritériumnak megfelelek, alatt csak téged tudlak beküldeni.
3: Egy szó szerint, tehát hogy egy 45 percet kell játszani a fiatalnak, de hogyha lehozod, mondjuk a kiemelt, akkor helyette egy fiatalt kell beküldened. De akkor hogy? Na most nem biztos, hogy azon a poszton vagy.
2: Ehhez tudnék még hozzátenni. Tehát lehetne az, hogy ugye a 20 éven aluli fekete hajú B-pozitív vércsoportú.
3: Hogy még ezzel is sakkozni kell. Igen, de hát nem egy egyszerű történet, és ez Bódog Tamás például a Nyíregyháza vezetőedzője úgy adotta meg, hogy az Újpestnek nem volt sok helyzete az első fél időben a Spari ellen, gyakorlatilag egy kapura lövésük volt, és abból vezetést szereztek, de úgy oldotta meg, hogy beküldte azt a Molnár Mátyást, aki 19 éves és kapus. Kapus azért ritkán cserélnek a vezetőedzők, főleg szünetben, de ő meglépte, mert azt mondta, jó, akkor fiatal szabály kipipálva, Újpestnek helyzete amúgy sem nagyon volt, ki meg jó formában van, hozzáteszem, Molnár Mátyás eddig csak az NB3-ban védett, tehát még NB2-es tapasztalata sem volt, de ehhez képest lehozta végül, kapott gól nélkül, kellett hozzá a védelem.

0: Nem is, a Nyíregyháza megrúgott két gólt, és végül megfordította a meccset, és 26 év után győzte le az Újpestet. Az újpesti szurkolók azonnal a vezetőedző menesztését követelik különböző oldalakon. Nyilván nekik ez egy óriási csalódás volt. Elhangzott az egyik ilyen szurkolói tájékoztatón, hogy hát anyagilag azért ők hát egy fektetett nulla, most ezt szokták rájuk mondani az Újpestre, mellettük van jó nagy magyar olajipari cég, egy energiagyártó cég, energiaitalgyártó cég, szóval van szponzoruk bőven, van játékosuk bőven, hát a teljesítmény meg olyan volt, amilyen, hozzáteszem, nem volt a Nyíregyháza ellen helyzete. Gyakorlatilag a gólon kívül még egy volt a végén, de azt leszámítva nem látszott a különbség, és hát a Nyíregyháza megérdemelten nyerte meg ezt a meccset.
1: Hát azért, mert ugye nem ittak a játékosok az üzemanyagból, egyikből se, meg a másikból se. Lehet ezért nem ment.
0: Nagyon érdekes volt egyébként, hát, hogy az edzők ilyenkor felhívják a játékosok figyelmét, próbálnak egy kis ösztönző beszédet tartani, stb. Ugyanabban a szállodában volt az ausztriai edzőtábor során az Pari, mint ahol az Újpest. Na most reggel 7-kor már keltek a játékosok, és mentek fel a hegyre futni, a nyíregyháziak, és mire visszaértek reggel, az újpestiek akkor ébredtek. És erre mondta azt az edző, hogy mi már 10-kor végeztünk az első edzéssel, és reggeli után mentünk a másodikra, amíg ők aludtak, ennek most ki kell jönnie, és a második fél időben ki is fog, és jobb is volt erőnlétileg a csapat, úgyhogy ilyen szempontból ez is egy motiváló dolog. Azért a játékosok felé, hogy nem véletlenül dolgoztál ennyit egész nyáron, meg lesz az eredménye.
1: Igen, ezek után a folytatásra is ugye erőt kapnak, majd vagy erőre kapnak, azt hittem azt mondod, hogy na látod, meg lesz az eredménye. A második fél időben a Spari játékosok álmosan jöttek a pályára, de hát nem így történt. Nem. Egyébként, ha most lefújnák a tabellát, annyira Háza, azt gondolom,
0: harmadik
1: hogy
0: harmadik lenne, és tegnap ilyen szempontból sokáig az első helyen állt, mert sok döntetlen volt. Uh-huh. Például a Kisvárda szombaton döntetlent játszott a Honvéddal. Ők meg sokáig vezettek egészen az utolsó pillanatig, de aztán az a Baki Ákos szerezte az egyenlítő találatát a Honvédnak. Ugye a Honvéd újonc most az NB1-ben visszajutott, fura ezt a Honvéd kapcsán mondani, hogy újonc. De az a Baki szerezte a gólt, aki korábban a nyíregyházi bajnok csapatnak tagja volt, amikor feljutott a csapat az NB1-be. Ott 1-1 lett a végeredmény. A Debrecenen meg látszott, hogy volt egy hétközi kupa meccsük, bár nagyon sok helyen változtatott a vezetőedző, viszont nem működött olyan jól, mint ahogy működött például a Konferencia Liga meccsen. A Puskás Akadémia hamar vezetés szerzett, meg is duplázták az előnyüket, és aztán meg is tartották ezt a két gólos előnyt. Sokan lebecsülték egyébként a Puskást, azt mondták, hogy nincs pénz, nem lesz olyan támogatottság, mint eddig volt, sok fiatalnak játszania kell, elment a vezetőedző, és a többi, és a többi. Hát ehhez képest nem játszottak rosszul. Úgyhogy a Debrecennek nem sikerült jól a bajnoki rajt, de hát talán a forduló legnagyobb meglepetése a Ferencváros veresége volt a Pakssal szemben, úgyhogy vezettek a Ferencvárosi a 2-1-nél még ők álltak jobban, és aztán utána 4-2-re kikaptak. Ha megnézed most a tabella első három helyezettjét, hogy alakulna, meg az utolsó kettőt mondjuk, akkor eléggé felborult a táblázat. Tehát, hogy nem az, amit megszoktál általában a korábbi szezonokban.
1: Igen, de mi egy meccs után ugye ebből bármit levonni, azt gondolom, hogy az vétek
0: lenne. Nem lehet.
1: Persze. Semmit.
0: Mint ahogy a Győr sem tudott nyerni a Vasas ellen, úgyhogy a Vasas 9 emberrel játszott. Illetve, 10 emberrel játszott kiállítás miatt 60 percig. Azért mondtam a 9-et, mert volt olyan, amikor a sérülés ápolás miatt tényleg már csak 9-en voltak a pályán, de nagyot küzdöttek, kétszer is hátrányban voltak, és aztán végül mégis a egy pontot szereztek. Egy szerintem a forduló, de lehet, hogy a szezon egyik legszebb találatával. Úgyhogy izgalmas volt, érdekes volt rögtön már az első forduló, egész jók voltak a nézőszámok, nem voltak rossz hangulatú mérkőzések, úgyhogy...
1: Jó idő is volt,
0: így van. Én mindig azt mondom, hogy ilyenkor kellene minél több meccset lejátszani, egyébként augusztusban lesz is jó néhány, mert amikor már hideg van, meg zordabb az idő, akkor már ugye nehezebben mennek ilyen
1: nézők. Hát mondjuk
0: is.
1: Azért itt a szombat-vasárnapi 40 fokban is nagy kaland lesz focizni, de még nézőnek is komoly kihívás lesz.
0: Az biztos, mert hogy jön majd a következő forduló. Megúszta a forma egy ilyen szempontból, vagy legalábbis a nézők, mert még nem volt akkora hőség, illetve még a szél is erősen fúj a Hungaroringen. Volt tudósítunk egyébként Bendegúz személyében, aki folyamatosan küldte nekünk a híreket, és hát ezúton is köszönjük szépen, ő is pillantást nyerhetett egy picit a pedokba már a pénteki napon is, meg a sajtónapon is, úgyhogy érdekes volt olyan szempontból a futam, hogy szerintem a létező összes celebet elvonultatták, aki csak él és mozog a környéken Magyarországon. Így láttam, hogy volt olyan oldal, aki erre szakosodott, hogy nem is a futammal foglalkozott, hogy most egyébként ki hogy áll, meg mi történik, hanem ki volt ott egyik celeb, másik, néha már megmondom őszintén, azt se tudtam, hogy kik ők. Tehát ilyen magyar celebekről van szó, akiket meghívtak pont azért, hogy nyilván akiknek sok követője van, ők is osztanak meg dolgokat. 300, nem is tudom, 10 vagy 60 ezer néző fordult meg összesen a Hungaroringen a hétvége során. Sokan voltak, nyilván megoszlik a vélemény továbbra is, sokan hiányolják az autóknak a hangját, ezt a taktikai dolgokat nehezen emésztik meg, ez az akkumulátor újra törtés, és a többi, várja vissza mindenki a sima, egyszerű szívómotort. Most érdekes módon az F2 például nagyon sok szurkoló körében népszerűbb lett, mert egyformák az autók, van hangjuk, van dúrogás, van csattogás, tehát hogy még mindig egy kicsit olyan autós a feelingje van. Norris nyerte egyébként a Forma 1-es magyar nagy díjat.
1: És volt még érdekessége a futamnak, ugyanis itt volt kis hazánkban a cseh Mátyás király, vagyis Pavel elnök, aki sportfotósként állt ott oldalt, és ő inkognitóban érkezett, teljes mértékben ilyen úgy öltözött fel, és tele a nyaka mindenféle passzal, mint hogyha fotós lenne, és egy hatalmas kamera is volt még a kezében.
0: Aha. Hát ő így viszont olyan közel tudott menni, amilyen közel csak lehetett.
1: Anélkül, hogy egyébként többen is felismerték volna, de közben azért Magyar Péterrel is találkozott,
0: ha és már egy közös arra
1: fotó is igen. Összejött.
0: Péterkém, lefotózhatlak, úgyis van nálam egy rakásfékező. Még nem tudom, hogy kell használni, de azért hát, ha odaadták a nyakába. George Lucas is itt volt egyébként. Oh. Tehát, hogy voltak ismert sztárok is, meg celebek is, külföldiek is, és magyarok egyaránt. Batai Sugár pedig a világbajnokságon vett részt, a debreceni vívó fantasztikus teljesítmény nyújtva, bronzérmet szerzett, pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratva ezzel. Picit csalódott volt nyilván az elődöntő után, hogy nem került a döntőbe kerülés, szoros mérkőzés volt, 12-11, azt hiszem ott utol is érte egy rosszabb kezdés után a német versenyző, de végül is a német jutott a döntőbe, Batai Sugár pedig bronzérmes lett, úgyhogy neki szívből gratulálunk. Hétvégén rendezték az atlétikai magyar bajnokságot, debreceniek is, nyíregyháziak is szereztek aranyezüst és bronzérmeket is, úgyhogy jól teljesítettek, Kozák utca hozta például a kötelező, csak mint mondjuk Hellebrand Máté. Hellebrand Máté, hát ez hihetetlen egyébként, el kell, hogy mondjam, gyalogló. Pályafutása során szerintem ő az, akivel a legtöbbször kibabráltak a nemzetközi szervezetnél, mert amikor rá az egyik távra, akkor mindig azonnal módosítanak, hogy mi van. Ugye ő volt 20 kilométeren, volt 30 kilométer, volt 50 kilométer, most 5 kilométeren indult egyébként, ez egy sprinttáv volt számára, simán nyerte a bajnokságot. Aztán most végül úgy döntöttek, hogy na, 42 kilométer lesz majd az Európa bajnokságon a táv, azaz maraton, vagy fél maraton lehet választani. Nyilván ugye most a maraton lett, illetve bocsánat, a maratont lehet most teljesíteni az EB-n, illetve a következő világbajnokságon is. De már jelezték, hogy ezen megint módosítanak, és az olimpián már csak fél maraton lesz.
1: Amúgy ezeknek mi bajuk van? Hát, valaki kérdezte már tőlük.
0: Nem értem, tehát tényleg nem értem, hogy és nem ugyanaz a felkészülés, egyetértsenek meg, hogyha valaki fél maratonra készül, akkor egészen más jellegű edzéseket kell csinálni, mint hogyha a maratonra megy.
1: Abban nem fér bele a nutellás kenyér reggelente. Nem
0: egy csomó minden, meg be kell osztani az erőt is. Máté már pont abban a korban van, nem öreg még, nyilván, de hogy neki pont a hosszabb táva jó. És amikor fiatal volt, akkor meg a másik irányba módosítgatták. Tehát esküszöm, valaki ott ül, megnézi, hogy
1: ugye
0: már, Máté most jó teljesít, akkor módosítsunk azonnal, tehát hihetetlen. De szurkolunk neki, hogy az EB-n most ez kijöjjön jól, teljesítsen is, és szerezzem mondjuk egy érmet, bár saját bevallása szerint az első 8-ban lenne, az már egy óriási fegyvertény lenne, úgyhogy gratulálunk neki is a bajnoki címe, Szikszai Róbert is bajnok lett, Debrecenből is többen lettek bajnokok, úgyhogy jól sikerült az atlétikai bajnokság, és talán még ők is nyugodtan mondhatják, megúszták a nagy meleget, mert a héten állítólag az lesz, azért mondom, hogy állítólag, mert ha kinézünk az ablakon, akkor nem ezt mutatja az időjárás éppen, de talán majd kedszerd a csütörtök magasságában már melegebb lesz.
1: Igen, ez egy ilyen utolsó szalmaszál, amiben még belekapaszkodhatunk, ilyen felfő a fejünk, úgyhogy vegyünk egy mély levegőt, neked Laci, meg köszönjük a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap

0: Kimentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Már 133 embert mentettek ki a Balatonból. Kiírták a jövő évi Campus Fesztivál pontos időpontját. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó cégeket. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A balatoni vízi rendőrök már 76 mentés során 133 ember életét mentették meg a tóban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a vízbe fulladás megelőzésének világnapján kiemelte. A tragédiák többsége alapvető szabályok betartásával megelőzhető lenne. A hatóságok kérik a fürdőzőket, hogy kerüljék az alkoholfogyasztást és a hőségben való hirtelen vízbeugrást is. Emellett felhívták a figyelmet a viharjelzésre. Másodfokú jelzés esetén szigorúan tilos a tóba menni. 150 adag meleg ételt osztott ki tegnap délelőtt a debreceni Petőfi téren a Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete. A civil szervezet vasárnap hagyományosan töltött káposztával és friss kenyérrel várta a rászorulókat az aluljáró előtti területen. A nagy érdeklődés miatt a szervezők sorszámot osztottak a helyszínen. Az egyesület továbbra is várja a lakosság, valamint a helyi pékségek és éttermek felajánlásait elsősorban tartós élelmiszerek és gyümölcsök formájában. A sikeres közel telt házas zárónap után a szervezők már is bejelentették a 2027-es Campus Fesztivál időpontját. Debrecen legnagyobb nyári bulija jövőre a megszokottnál egy héttel korábban kezdődik. Július 14-e és 17-e között várják majd a fesztiválozókat a Nagyerdőben. A helyszín változatlan marad, a rendezvény közösségi oldalán pedig alig néhány órával a bejelentés után már több százan jelezték a résztvételüket a jövő évi campusra. Ismét építőipari tábort szervez a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Az intézmény diákjai a Hajdúbihar vármegyei építészkamarával együttműködve idén egy új szabadtéri közösségi teret és tantermet alakítanak ki az iskola udvarán. A fiatalok építészmentorok irányításával vesznek részt a munkában, miközben gyakorlati tapasztalatot szereznek és közösséget építenek. A tábor augusztus 7-e és 15-e között zajlik, augusztus 10-én pedig nyílt napot is rendeznek, ahol az érdeklődők betekinthetnek a munkálatokba és megismerhetik az iskola képzéseit is. Debreceni sikert is hozott a 201. Balatonfüredi Anna Bál. A rendezvényen a 16 éves debreceni Tollas Viktóriát választották meg első udvarhölgynek, aki most vett részt először a patinás eseményen. A bál szép a 18 éves Balatonfüredi Vindics Laura lett, még a második udvarhölgy címet az ő testvére Vindics Regina nyerte el. A szépségverseny díjazottjai a hagyományoknak megfelelően délelőtt sétakocsikázással mutatkoztak be a Balatonparti városban. Az Exim Bank után az összes többi, a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatot is átvilágítják. Kapitány István miniszter bejelentése szerint a heti értekezleten döntöttek arról, hogy egyenként alaposan átvizsgálják a cégek korábbi szerződéseit és döntéseit. A feltárt szabálytalanságokat átadják az illetékes hatóságoknak. A tárcavezető hozzátette, emellett gőzerővel dolgoznak az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntéseikbe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős széllökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Búra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szuper hétfő délelőttet, 9 óra 14 perc van. Kaptunk egy információt, Nyíregyháza Sóstőjúti felüljáró tetején szalagkorlát hegesztés történik jelenleg. Szóval emiatt egy sávot lezártak, így nehéz kifordulni a Kemecsei út felől, és az egymással szembe haladó sávok is elsőbséget kell adni Nyíregyháza felől érkezőknek. Érdemes tehát ezen a szakaszon körültekintően odafigyeléssel lenni. Nem véletlenül vannak egyébként a táblák, az utasítások, a figyelmeztetések és az információk. Mindez tehát Nyíregyháza Sóstőjúti felüljáró tetején, ahol is szalagkorlát hegesztés zajlik. És hogy általában vételkörzetünkben mi zajlik, arról ti is beszámolhattok, ugye több szem többet lát elvét követve, 0623 16 3000, itt tudtok bennünket informálni, illetve ugye a többieket is, mert mint ahogy Lacival is beszéltük, a Teslás eset, amikor is az autópályán a belső sávban villogás helyett inkább felhívta az előtte haladó kis furgonnak a telefonszámát, mert rajta volt, és így tudta megkérni, hogy soroljon ki a szélsőbe. Ez egy ilyen nagyon egyedi és különleges eset volt. Sajnos nincs minden autón ilyen figyelmeztetés, nem tud mindenki mindenkinek szólni, úgyhogy szóljatok nekünk, és akkor mi a lehető legtöbb hallgató felé el tudjuk jutatni az üzenetet. Közben pedig azért érdemes odafigyelni egy nagyon jeles dátumra, ami napról napra egyre közelebb érkezik. Ez az augusztus 28, akkor zárul le ugyanis a Sunshine Valent autóvadászata, amikor is az MG3 kék színű gyönyörű kis autó tulajdonosa egy hétvégére majd egy szerencsés nyertesünk lehet, aki másodmagával egy wellness pihenést is nyer, méghozzá Hajdúszoboszlóra, a Hotel Aurumba, úgyhogy érdemes figyelni és keresni az autót, ha megtaláltátok, fotózzátok le, és a rajta található QR kódok segítségével pedig regisztráljátok magatokat. Csak egy jó tanács, érdemes nézegetni a Sunshine Facebook oldalát. Ha még nem követtétek be az oldalt, akkor én azt javasolnám, ugyanis néha csepegtetünk ott is információkat az autó hollétét illetően. 4:10 után 1 perccel pedig megérkezett egy nagyszerű dal a régmúltból, egy film ikonikus betétdala, ezúttal Hostól, ez a Midnight.

Eminem 2002-es, mostanra ikonikus örökzöldé vált dala, ez volt a Lose Yourself, ami egyébként egy betétdal is volt abban a filmben, amiben a főszerepét is ő játszotta, ugye ismerjük, ez a 8 mérföld, és hát ez volt olyan, egy olyan zene egyébként, ami történelmet írt, ugyanis az első hip-hop dal, ami Oscar-díjat nyert a legjobb eredeti betétdal kategóriában. És hát olyannyira nem hitt a sikerben Eminem, hogy a díjátadóra el sem ment, állítólag otthon aludt, és hát onnan tudta meg, hogy ő nyert. No, kérem szépen, újra vissza a jelenbe, 9 óra 33 perc van, és a sunshine.hu oldalon egyébként olvashattok friss híreket. Ha már rollerezés, akkor például az a hír is napvilágot látott nálunk, hogy Szabolcs megyében egy igazoltatás során kifejezetten meghökkentek a rendőrök is a látványon, ugyanis egy 20 éves férfit igazoltattak, aki a másfél éves gyermekét szállította a rolleren, az elektromos rolleren úgy, hogy a kormányra erősítette a gyerek hintát, és abban szállította. Hát nehéz szavakat találni, nekem nem is nagyon sikerült, úgyhogy ha nektek van, akkor írjátok meg gondolataitokat, akár SMS-ben vagy Viber-en 0620 316 3000. Közben pedig nagyon jó ütemben halad például a Nyíregyházi stadion, illetve annak területe és a parkolóhelyek kialakítása, térkövezés, környezetrendezés már folyamatban van, úgyhogy remélhetőleg hamarosan most már a következő hazai mérkőzésre például az új parkolóhelyeket is igénybe vehetik azok, akik ide látogatnak. Bármilyen egyéb információt szeretnétek velünk megosztani, akár ugye telefonon is megtehetitek az előbb hallott telefonszámon. Ami pedig az időjárást illeti, tehát ma reggel borongósan indul, de úgy néz ki, hogy kijövünk azért a barlangból, és látjuk a fényt az alagút végén. Hidegfronti hatás érvényesül, bár egyébként ez hamar annyiba marad, ugyanis 28-30 fok, és a következő napoktól kezdve folyamatos emelkedés napról napra egyre melegebb lesz, míg nem elérjük szombat-vasárnapra a 38-40 fokot is. Sőt, egyébként most ráfrissítve az előrejelzésre, már ezt jövő hét kedd, szerda, csütörtökre is mutatják, úgyhogy egészen durva időszak áll előttünk, egy jó egy héten keresztül tartó 35 fok feletti értékek. Szóval most, ma és holnap még azt gondolom, hogy tudunk egy kicsikét fellélegezni, egy mély levegőt venni, aztán nagyjából egy hétig kellene bent tartani. Kitartást mindenkinek, készüljetek a nyári kánikulára, na meg persze a jó zenékre, itt van Nagy Bogi, a Beer Sea Walk-kal közösen, ez egy újdonság, az Always Be Mine.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, Lady Gaga énekelt a Dead Dance című dalát hozta. 10 perc múlva pedig 10 óra, úgyhogy hírszerkesztőink hozzák majd a legfrissebb híreket, aztán Váci Zoli is érkezik majd nagyon sok meglepetéssel, jó zenével, játékkal. Egyelőre viszont a keltetőben úgy néz ki, hogy az utakon minden rendben, egyelőre komolyabb baj nem történt, és remélhetőleg ez így is marad. Bármilyen változást tapasztalnátok, észlelnétek, bármiben segítségünket kérnétek, akkor is jelezzetek felénk 0-20-3-16-3000. Na nézzük, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Tehát, ha most te kerékpárral részegen közlekedsz, elveszik az autós jogosítványodat. Csak
0: hát, szólok. Azt már elvették.
2: Hát vagy amilyen éppen van. Ugyanígy a rollerrel is. Nyíregyházán is, Debrecenben is mennek a rollerekkel. Nem csak magukat veszélyeztetik, az ott sétáló embereket is, ahol egyébként sétáló utcai övezet van. Ketten, uram, bocsánat, hárman. Tehát már olyat is láttam, hogy hárman voltak rajta, olyat is láttam, hogy anyuka megy elől, a gyereket tanítja, aki szerintem nem volt 12 éves rollerezni, teljesen össze-vissza. Anyuka elől megy, azt se tudja, mi történik a háta mögött. Tehát legalább akkor vegyük már a fára, csak fordítsuk meg, menjen a gyerek elől, de akkor meg nem tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy mindenképp igenis kell valahogy szabályozni, nem feltétlenül úgy, hogy most mindent kötelezünk, akkor se fogja betartani.
0: Igen, csak az sem biztos, hogy olyan jó, hogyha a szülő tanítja a gyereket. Nyilván mondjuk az lenne az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt Igen. is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban két esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte maga alá, gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt. Szintén a napokban és súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki este 10 óra után, szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket Igen. szenvedett.
2: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézed, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes kereszteződésen, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisíbbe ki akarsz fordulni egy kereszteződésből, csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy nézed, hogy jön-e autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogy csak balra néz, akkor észrevesz, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van, meg jó reggelt kívánunk, reggelizzenek jót.
0: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon, a fürdőkádba kilépve történik.
2: Egyébként otthon a legtöbb baleset.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Na bárhonnan is szálltok ki, vagy bárhova szálltok be, tegyétek az biztonsággal. Na ezt kívánjuk a mai napra is, egész hétre is. Legyetek lendületesek, kitartóak, és élvezzétek a nyarat, mert abból bizony lesz bőven, akár 40 fok is a hétvégére. 5 perc múlva pedig 10 óra, ennyi volt a keltető. Köszi a figyelmet. Veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Holnap reggel megint jövünk. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-áig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapon, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: Mostóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Indulhatnak a vidékfejlesztés és bérlakás programok. Illegális szeméthegy borzolta a kedélyeket Tócóvölgyben. 281 milliárd forintnyi állami pénz miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 6000 milliárd forint uniós forrás érkezhet Magyarországra az elfogadott korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. A miniszterelnök bejegyzésében bírálta a Fideszt, amiért álláspontja szerint az Alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni az egészségügyi, oktatási és gazdaságfejlesztési pénzek lehívását. 200 szalmabála gyulladt ki tegnap egy szarvasmarha telepen Hajdúszobád közelében. A vasárnap délelőtti tűzhöz a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat és egy debreceni vízszállítót riasztották a hatóságok. A szakemberek 3 vízsugárral kezdtek hozzá a lángok megfékezéséhez. A munkájukat egy erőgép is segítette a helyszínen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók szigorú felügyelet mellett égették le a kigyulladt bálákat. A közterület felügyelet azonnali értesítését kérte a debreceni lakosoktól Sánta János önkormányzati képviselő, miután illegális szeméthegy bukkant fel a Tócóvölgyben. A lakótelepen felhalmozódott hulladékot a hatóságok azóta már elszállítatták. A képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy a szemetelők bírságra számíthatnak, amíg a szolgáltató emlékeztetett, a lakosok ingyen adhatják le a feleslegessé vált tárgyaikat a hulladékudvarban, vagy kérhetnek díjmentes házhoz menő lomtalanítást is. Július 27-e és 31-e között ismét zajos beüzemelési munkákra kell számítani a debreceni EcoPro katódgyárnál. A dél-koreai vállalat közlése szerint a csővezetékek és berendezések tisztítását magas nyomású sűrített levegővel végzik, ezért átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a környéken. A cég hangsúlyozza, hogy a művelet során nem használnak vegyi anyagokat és káros anyag sem kerül a levegőbe. Az EcoPro szerint a mostani zajhatás kizárólag a beüzemelés része. Az üzem későbbi normális működése során hasonló terhelésre nem kell számítani. Befejeződött a létavértesi köztemető ravatalozójának felújítása. A 42 millió forintos hazai támogatásból megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerűbb és méltóbb környezet fogadja a hozzátartozókat. A munkálatok során megújult az épület homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, felújították a belső tereket, valamint klímaberendezést is telepítettek. A fejlesztés részeként akadálymentesítették az épületet is, így az idősek és a mozgásokban korlátozottak számára is könnyebben megközelíthetőbbé vált a ravatalozó. A készenléti rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást indított a Baross Gábor tőkeprogram állami befektetései miatt. A vizsgálat a Transparency International feljelentése nyomán indult. A civil szervezet 281 milliárd forintnyi állami pénz felhasználását vizsgálva összefonódásokat tárt fel a magántőke alapok, az alapkezelők és a támogatott cégek tulajdonosai között. A jogvédő szervezet szerint az állam részéről átláthatatlan döntések és hiányos kockázatelemzés kísérte a folyamatot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős széllökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen, valóban, ahogy Szücsi mondta, a hírekben az időjárás és a nyár majd picikét morcosabb arcát mutatja felénk, de ez mit sem változtat a mi lelkesedésünkön és hangulatunkon, úgyhogy indítjuk már is a Juice-t a legjobb zenékkel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó.

hétfői Juice-ban szólnak a nagy kedvencek, most Kelly Clarksonét hallgattuk meg, és nem sokára folytatjuk is. Előtte viszont, hát nézzük a mai orvos meteorológiát. Ennyire jól hideg front már nagyon rég esett, mint amennyire ez fog most, ugyanis egy olyan hőhullámot előz meg, ami hát sokakat fog most majd azért megterhelni, és ez a hideg front egy picikét most késlelteti a közelgő hőhullámot, és egyébként főleg vételkörzetünkben az ország keleti részén erősebbek most a hidegfrontnak a panaszai és a hatásai. Ez lehet migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, gyakoriak, szívdobogás érzés, erős fáradékonyság. És bár, ahogy mondtam, kicsit késlelteti a hőhullámot ez a hidegfront felfutását, de fokozza a meredekségét. Szóval az időjárás érzékeny emberek számára egyáltalán nem jó ez a szitu. Nálunk viszont már is itt van Horváth Tamás, és nyomja a Megszakadt című nagy sikerét.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Hello Sunshine, csak itt vagyunk már is az egészségpercben. Ma pedig azt fogom neked elmondani, hogy miért van az, hogy hirtelen rossz lesz a kedved minden ok nélkül. Minden rendben volt, majd egyik pillanatról a másikra hirtelen elromlik a hangulat. Ugye ismerős, nem történt semmi különös, mégis ingerlékeny és szomorú, vagy feszült leszel hirtelen. A hirtelen hangulatváltozás mögött gyakran konkrét okok húzódnak, olyanok, amelyekre elsőre nem is gondolnánk. Például lehet ilyen a vércukorszint ingadozása. Ez az egyik leggyakoribb ok. Ha hosszú ideig nem eszünk, vagy túl sok gyorsan felszívódó szénhidrátot fogyasztunk, a vércukorszint leeshet. És ez nem csak fáradtságot, hanem ingerlékenységet is, levertséget is okozhat. De a kialvatlanság is felelős lehet, ha nem alszunk eleget. Az idegrendszerünk sokkal érzékenyebbé válik, a kevés alvás együtt jár a türelmetlenséggel, feszültséggel és koncentrációs problémákkal. De gyarakodhatunk a vitamin és ásványi anyag hiányra is. Bizonyos tápanyagok hiánya is hatással van a hangulatunkra. Például a B-vitaminok, magnézium vagy a D-vitamin is fontos szerepet játszanak az idegrendszer működésében. Hiányuk esetén gyakoribb lehet a levertség és az ingerlékenység is. De a túl sok inger is okozhat ilyesmit. A folyamatos információ áradat, telefon, közösségi média, munkahelyi nyomás túlterheli az agyad. Ilyenkor könnyebben elfáradunk mentálisan, ami bizony hangulatromlásban is megjelenhet. Szóval a hangulatunk nem csak úgy véletlenszerűen változik, a szervezetünk ugyanis folyamatosan reagál a belső és külső hatásokra. Ha megpróbáljuk ezeket a jeleket megérteni, könnyebben visszatalálhatunk az egyensúlyhoz.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Hello Sunshine-osok! Első órák végét értük el, na de mi még 3 órán keresztül itt vagyunk, és próbáljuk meg könnyebbé és könnyebben emészhetővé tenni a hétfőt, ami hát a hét legnehezebb napja, még ugye a hétvég emlékei eléggé frissek, ilyenkor még nehezen találunk vissza egy dolgos hét teendői közé, na de mi megpróbálunk majd ehhez remek hangulatot adni, és a remek zenei aláfestést. Úgyhogy maradj velünk, a következő órában például hozunk majd horoszkópot, elmondjuk, hogy milyen hírességek születek ezen a napon, mi a nap jellegzetessége, mindezt a lehető legjobb zenei köntösben, szóval számítunk rád is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapon, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei őrület, Peter Schrámek, FLM, Vox, Istenes Márkó, Polip Együttes, DJ Vágó, DJ Balú és még sokan mások a színpadon. A gyerekeknek ugrálóvár, lufi őrület és környezettudatos játékok, a belépés díjmentes, Sóstó Serfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Országos betegbiztonsági rendszert kezdeményez az egészségügyi miniszter. A sérült madarakért gyűjt felajánlásokat a madárpark. Átlagosan csak 7,5 perc jut egy betegre a házi orvosoknál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás után. A tervek szerint a legsúlyosabb úgynevezett soha meg nem történhető eseteket anonim módon rögzítenék és elemeznék, hogy azok tanulságai minden egészségügyi intézményhez eljussanak. A miniszter hangsúlyozta, sem a beteg agresszív viselkedése, sem az egészségügyi dolgozók túlterheltsége nem indokolhat bántalmazást. Emellett nagyobb szerepet szánnának a betegpanaszoknak, valamint a magas kockázatú kórházi helyiségekben működő kamerarendszereknek is a hasonló esetek megelőzése érdekében. A debreceni nagyállomás felújítása is része lehet a Baross Gábor programnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, amelynek részleteit a jövő héten ismertetik. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára most közölte, megépülhet az új debreceni nagyállomás. Korábban már bejelentették, hogy hamarosan megkezdődik az állomás aluljárójának felújítása, a teljes pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése pedig még ebben a kormányzati ciklusban elindulhat. Tombola tárgy felajánlásokat vár a Hortobágyi Madárpark az augusztus 20-ai rendezvényéhez. A szervezők ajándéktárgyakat, utalványokat, kézműves termékeket és más felajánlásokat is örömmel fogadnak, hogy még színesebbé tegyék az ünnepi programsorozatot. A tombola teljes bevételét a Hortobágyi Madárkórház kapja, amely sérült és mentett madarak gyógyításával, valamint ellátásával foglalkozik. A Madárpark szerint minden felajánlás hozzájárul ahhoz, hogy a bajba jutott madarak mielőbb visszatérhessenek természetes élőhelyükre. A debreceni vízmű július 28-án reggel 8 és délután 2 óra között közterületi elzáró cserét végez a Silei Gábor és az Őrhegy utca kereszteződésében. A munkálatok idején vízhiány várható a Silei Gábor, a Kútfő, a Vértanú, az Őrhegy és a Fény utcában is. A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy az érintett területen ez idő alatt oltóvíz sem áll rendelkezésre. A munkák befejezése után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz, ami nem jelent egészségügyi kockázatot. Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy házi orvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a házi orvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen házi orvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó szakember. Az elemzés szerint hosszú távon csak az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős széllökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen, 11 múlt 3 perccel, mi pedig újra itt vagyunk, és nem lassítunk, ez az óra is tele lesz olyan zenékkel, amik garantáltan itt tartanak majd nálunk. Hamarosan pedig már horoszkópokat, sztárcsűrűnapokat is hozunk, és elmondjuk, hogy mitől különleges ez a nap.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pörgős slágerek a hét indításhoz, na, hogy a Sunshine FM-től a továbbiakban is, és innen a Jaws-ból mindjárt folytatjuk. Előtte viszont jöjjenek a nap jellegzetességei és sztár szülinapjai. Július 27-én egyébként ma az Olgák és a Lilianák a névnaposok. Gratulálunk nekik, Dajcs Tamás politikusunk 60 esztendős lett ma, és hát nem tudom, hogy hallgatóink közül vajon hányan lehetek ott a Queen magyarországi koncertjén, de ennek napra pontosan ma 40 éve, hogy a Queen Freddie Mercury-val 70 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban, és ugye ekkor volt az a jellegzetes jelenet, amikor Freddie Mercury a tenyerére írt puskából énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt. Annyira jó kis része volt ez a koncertnek, és szívmerengető. Na de mi, már is folytatjuk a horoszkópokkal.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos szerelmi élete kivirágzott, és emiatt a munkában is jobban tud teljesíteni, könnyebben tud tárgyalni, és vidámság a munkatársaira is jó hatással lehet. A bika számára egy telefonhívás ma meghozhatja azt az információt, amire már régóta várt. Komoly sikereket érhet el, ha él a kínálkozó lehetőséggel, és nem fél kockázatot vállalni. Ha ma nem az ikrek okoz meglepetést, akkor megteszi ezt a környezetében valaki más. Félő azonban, hogy így nem lesz a kedvére való a dolgok alakulása, úgyhogy készüljön ne csak B, de C és D tervel is. A rák ma extravagáns hangulatában lehet, a divat a kinézet terén feltűnő lehet, bátran próbáljon ki új frizurákat, új színeket az öltözködésében, mert most egyenesen lehengerlő. Az oroszlán egy baráti összejövetelen, milyen meglepő, a középpontba kerül, és ezt nagyon élvezi, este pedig érdekes híreket kaphat, amelyből egy üzleti lehetőségről is tudomást szerezhet. A szűz talán vonzónak talál egy befektetési lehetőséget, főleg azért, mert úgy érzi, szinte a semmiből csinálhat majd pénzt, ám ne feledje, hogy a legcsábítóbb ajánlatok mindig csapdákat rejtenek. A mérleg ma semmit nem kap meg olyan könnyen, mint máskor. Még a rutin feladatok is nehezére esnek. Mivel nem tehet ez ellen semmit, jobb, ha beletörődik a dologba, és nem vállal új megbízásokat. A Skorpió adjon a megjelenésére, hozza ki magából a legtöbbet, és ma ne adjon tanácsot senkinek, ha csak meg nem kérik rá. A nyilas ma nem utassa ki érzéseit másoknak. Mások tettei mögött ugyanis önző érdekek húzódhatnak, gyenge pontjait könnyen kihasználják. A bak új élményekkel gazdagodhat, és sokáig emlegetheti még a most történteket, társa hűségéről, kitartásáról is megbizonyosodhat, sok szempontból sorsdöntő nap ez a mai. A vízöntőnek és egyik barátjának alapvetően más az életszemlélete, de ez még nem jelenti azt, hogy nem kedvelhetik egymást, sőt, közös témát is találnak. Eltérő nézőpontjuk pedig új lehetőséget jelenthet látókörük szélesítésére. A halak optimistán, vidáman kezdi az új hetet, és ezzel a hozzáállással könnyebben elérheti céljait, befektetései is kezdenek egyenesbe jönni.
1: Sunshine FM asztroló.

Régen a Hip Hop Boys-zal szerettük meg az iménti dalt, Éjjel ott várok rád. Most Dr. Béres dolgozta át, akinek a nevével ellentétben nincs semmilyen doktori végzettsége, sőt, képzeljétek, régen még DJ is volt Dr. Béres, aztán ugye elkezdett önállóan zenéket csinálni. Én nekem mindig az a véleményem róla, hogy ő a magyar Pitbull. Mert hogy ugye Pitbull is egy csomó slágerben benne van egy rap betéttel, hát Dr. Béres ugyanilyen nekünk Magyarországon. Most éppen Mango Rise-zal közösen, na de mi már is suhanunk tovább a zenékben, itt van velünk a Rigard féle Hallucination, de mindjárt több mint 20 évvel ezelőttről jön a Black Eyed Peas legelső dala, a Verse dalával, amiben még Justin Timberlake is énekel.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: Lassan kipipáljuk a hétfő délelőttöt. Na, kinek hogy telik eddig a hét első napja? Második kávé meg volt már? Hogyha azt segített, akkor maradj nálunk, hiszen a pörgős Sunshine slágerek majd dél és egy között is felturbóznak és felpörgetnek. Most viszont nem sokára érkezik a napi hírösszefoglaló. Benne a nap legfontosabb helyi történései, aktualitásai, minden olyan esemény, ami a térségben történik. Aztán még 120 percnyi dzsusszal várunk vissza mindenkit. A következő órákban a jó zenékről én gondoskodom, a fontos hírekről pedig majd a katasztrófavédelem szóvivője és közlekedési tudósítunk minden fontos dologról beszámolnak majd, szóval érdemes maradni.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 290 volán busz áll alkatrészhiány miatt a javítóközpontokban. Tanszergyűjtés indult a hajdúsági rászoruló diákok megsegítésére. A tetőre mászott, majd lezuhant egy 14 éves lány Pécsett. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Súlyos alkatrész hiány miatt 290 busz áll kényszer pihenőn a Volán busznál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Fóti Javító Központból közölte, drámai válsághelyzetet örököltek el ügyüktől. A MÁV-ban történő erőltetett beolvasztás ugyanis működési zavarokat okozott. A lejárt szerződések és az el nem indított tenderek miatt akadozik az ellátás, de a miniszter szerint őszre teljesen megszüntetik a problémát. Hozzátette, a következő hónapokban új beszerzéseket indítanak a több mint 1 millió kilométert futott buszflotta korszerűsítésére. Két órán belül elfogták a rendőrök azt a 34 éves férfit, aki betört egy pocsai lottózóba. A hatóságokhoz még szerda hajnalban érkezett a bejelentés a betörésről. A kiérkező egyenruhások gyors adatgyűjtése után azonosították a helyi lakost, akit a derecskei rendőrösre állítottak elő. Az eljárás során kiderült, hogy a gyanúsított számlájára egy másik betörés is írható. A férfi ellen lopás büntette miatt indult büntetőeljárás. Legyen tele az iskolatáska elnevezéssel indít tanszergyűjtést a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban is. A szervezet a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek gyűjtött tanszereket, iskolatáskákat és tornafelszerelést a július 27-től augusztus végéig tartó akcióban. Az új és jó állapotú használt adományokat a területi irodákban várják a munkatársak. A szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a rászoruló diákok tanévkezdését. Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 82.265 jelentkező nyert felvételt, ezzel az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem Magyarországon. A legtöbb hallgató a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi, valamint a mezőgazdaságtudományi szakokra jutott be. A Debreceni Egyetem szerint az új képzések, köztük a mesterséges intelligencia informatikus szak is, nagy érdeklődést váltottak ki. 2027. április 4-én ismét megrendezik a Debrecen Maratont, jelentette be a Campus Fesztiválon Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. Az idei első rendezvényen 2600 futó teljesítette a város ikonikus helyszíneit érintő útvonalat, jövőre pedig már 3-4000 résztvevőt várnak a szervezők. A Debreceni Egyetem szerint a maraton nem csak verseny, hanem közösségi esemény is, amely az egészséges életmódot és a rendszeres mozgást népszerűsíti. A futók 5 különböző távon 9 kategóriában állhatnak majd rajthoz. Súlyos baleset történt egy pécsi gyermekotthonban. Lezuhant az épület tetejéről egy 14 éves lány. A fiatal, akit több napos szökés után aznap szállítottak vissza a rendőrök, a konyha tetőablakának biztonsági láncát kibontva mászott ki a tetőre. A földön fekvő kislányra az egyenruhások találtak rá, a mentők kórházba szállították. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított, emellett az intézményben belső vizsgálat is folyik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportíraink következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Pályafutása legjobb egyéni eredményét elérve bronzérmet nyert a kardozó Batta és Sugár a hongkongi vívó világbajnokságon. A világranglista negyedik helyezettje, aki kiemeltként csak vasárnap a főtáblán kezdte meg a versenyét, könnyedén nyerte a kazak Anastasia Gulik és az olasz Mariella Viale ellen. Majd szorosabb asszóban győzte le az amerikai Maya Chamberlaint és az orosz Alina Mihajlovát. A fináléért a német Larissa Eiflerrel kellett megküzdenie, és a debreceniek 23 éves kardozója nagyot küzdött, de végül nem jutott a döntőbe. A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai, aki tavaly harmadik volt az Európa-bajnokságon, világbajnokságon először végzett egyéniben dobogós helyen. Hongkongban a magyar küldöttség második érmét szerezte, miután szombaton harmadik lett a tőröző Dósa Dániel. Női kardban ezt megelőzően Márton Anna volt világbajnokságon harmadik, míg 2015-ben. Csütörtökön letudta első tétmérkőzését a DVSC labdarúgó csapata, amely gárda a Konferencia Liga második selejtező körének első párharcában a Pjunik Jereván együttesét fogadta. A piros-fehérek Cibla második félidei góljának köszönhetően minimális előnnyel várhatják a visszavágót. A héten még egy erőpróba várt Gert Remmel csapatára, ám egy másik sorozatban a labdarúgó NB1-ben. A bajnoki nyitányon az előző idényt a 6. helyen záró Puskás Akadémia vizitált a Nagyerdei stadionban. Ahogy sejteni lehetett, a vasutas szakvezetője több helyen is változtatott a csütörtöki kezdőn, ugyanis egy hét alatt újabb 3 összecsapás vár majd az alakulatra. A Puskás Akadémia az első félidőben 2 gólos előnyt szerzett, melyet meg is őrzött a meccs végéig, így a DVSC vereséggel kezdte a szezont. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős széllökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Mint minden hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Vasárnap szabadtéri tűzhöz riasztották a hivatásos, illetve az önkormányzati, valamint az önkéntes tűzoltókat. A vármegyében Nagyhegyes külterületén, Hajdúhatházon, Gáporján külterületén, Pocsajban, Hortobágyon és Nyiradonyban is tűz volt, több hektárt érintették a lángok, nagyrészt akácerdő aljnövényzete, illetve tarló éget. Volt baleset is vasárnap, személyautó és egy vontató ütközött össze Hajdú-Szoboszló külterületén, ott a tűzoltók az áramtalanítást végezték el, a személyautó utasait pedig a mentőszolgálat kórházba szállította. Szintén baleset volt az M3-as autópályán Hajdú-Böszörmény-Pródnál, ott egy kis busz és egy személyautó ütközött össze, a tűzoltók az átvizsgálásra, illetve az áramtalanításra avatkoztak be, két embert a mentőszolgálat a baleset miatt kórházba szállított. Illetve baleset történt még Mikepécs külterületén, ott egy autó vasúti sorompónak ütközött. A tűzoltó kiérkezése előtt egy szabadnapos tűzoltó elvégezte az áramtalanítást. Az autóban ketten utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. Tűz volt még szabadtéri tűz egy tanyán Hajdú-Szováton, a debreceni útfélen. Egy szarvasmarha telepen 200 körbála égett. A tűzoltók szétbontották kézi szerszámokkal a bálákat, és végül három vízsugárral oltották a lángokat. Épületben keletkezett tűz egy műhelyben, a debreceni állatkertben is. Ott az ott lévők a lángokat porraloltóval megkezdték oltani, mielőtt kiértek a debreceni hivatásos tűzoltók, illetve az épületből sikeresen az ott lévők két gázpalackot kivittek. A tűzoltók végül két vízsugárra fékezték meg a lángokat, szerencsére a tűzben nem sérült meg senki. Illetve épülettűz volt Ebessen, vasárnap este az Ady Endre utcában, egy tetőszerkezet lángolt. A debreceni és a püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik végül 5 vízsugárral határolták körbe az épületet és oltották a lángokat. Munkájukat a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűz az épület tetőszerkezetét, illetve beépített tetőrészt érintette, ahol fitnessgépek voltak. Az épület üres volt szerencsére, és senki sem sérült meg a tűzben.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot hallottál, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez. Think about-

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát a Campus Fesztiválnak a bontása, a kerítés bontása, kordon bontása miatt ott visszakaptuk ugyan a forgalom számára, de ott nagyon sok kamion ugye rakodják fel ezeket az eszközöket. Ha lehet, kerüljük, vagy nagyon óvatosan menjünk. A következő a Szigeker utcától egészen a Bentérig tart most már a buszmegállóknak a felújítási munkálatait. Egy-egy sávon lehet végig menni, 30 km/h sebesség határokkal, tehát ezeket tartsuk be. A Faraktár hétvezér budai nagyontal kereszteződésében továbbra is tartanak a munkálatok. Ehhez kívánok én kitartást és balesetmentes közlekedést mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

Csak jó zene ma is a Sunshine FM-en, további csodás hétfőd mindenkinek, 25 fok van jelenleg vétel körzetünkben, de napról napra egyre melegebb és melegebb lesz, lassan elvonul a hidegfront is, és újra a perzselő hőségé lesz majd a főszerep, a hét közepétől robban majd a kánikula, és közel 40 fokos izzasztó nyári napok érkeznek majd, viszont olyan fordulat jön augusztusban, amire még az időjósok sem számítottak igazán. A hosszú távú előrejelzés legalábbis ezt mutatja, mert úgy tűnik, hogy fellélegezhetünk majd a mostani hőhullám után, ugyanis augusztusban már az elején 30 fok körül mérséklődik majd a kánikula, később pedig még tovább esett majd a hőmérséklet. Nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz nagyon izzasztó az augusztusunk. Hát majd kiderül.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Serfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálják a pedagógusokat érintő tankerületi visszaéléseket. Reagált az EcoPro a közösségi médiában megjelent állításokra. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsátások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjti és dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. A szervezet továbbra is várja az érintett pedagógusok jelentkezését. Közleményben reagált az EcoPro BM Hungary a közösségi médiában megjelent működését érintő állításokra. A vállalat azt közölte, hogy a munkahelyi levegőminőséget és a környezeti kibocsátásokat rendszeresen akkreditált külső szakértők vizsgálják, és az eddigi mérések minden esetben határértékek alatti eredményeket mutattak. A cég szerint a munkavállalók egészségvédelmét szolgáló vizsgálatok folyamatosak, a kötelező védőfelszereléseket biztosítják, és a külföldi szakemberek foglalkoztatása is a jogszabályoknak megfelelően történik. Augusztus 1-től megváltozik a kommunális hulladékszállítás rendje Hajdúsámson több utcájában. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az érintett területeken a vegyes háztartási hulladékot ezentúl kedden szállítják el a korábbi szerdai nap helyett. Az új rendszerinti első gyűjtés augusztus 4-én lesz. A szolgáltató most arra kéri a lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket továbbra is reggel 5 óráig helyezzék ki. A szelektív, a zöld és az üveghulladék elszállításának rendje nem változik. Sikerrel zárult a 31. szoboszlói folk hétvége Hajdúszoboszlón. A háromnapos fesztiválon hazai és határon túli néptánc együttesek, népzenészek és kézműves mesterek mutatták be a magyar népi kultúra értékeit. A rendezvény egyik kiemelt eseménye a Csík zenekar koncertje volt, emellett a családokat kézműves foglalkozások, népi játszótér és gyermekprogramok is várták. Idén első alkalommal adták át a folk hétvége nívódíját, amelyet Herpácsiné mester Marianna Szalmafonó népi iparművész vehetett át. A szervezők célja, hogy az elismerés a jövőben a népi kézművesség rangos díjává váljon. Emberrablás gyanúja miatt tartott összehangolt akciót a rendőrség Kabán. A hajdú-bihari nyomozók kommandós egységekkel közösen több helyszínen csaptak le a gyanúsítottakra. A rendőrség szerint egy 34 éves férfi és társai egy ismerősüket arra akarták kényszeríteni, hogy egy videóban magára vállalja a korábban lefoglalt kábítószer birtoklását. Az akció során két férfit és egy nőt őrizetbe vettek, közülük egy gyanúsítottat letartóztattak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős széllökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, nálunk csak jó zene, de tényleg, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM itt a 93.5-ön. Váci Zoli pedig a mikrofonnál. Ebben az órában még a munkatársadként minden megtesz azért, hogy jól teljen a napod, és gyorsan pörögjön a munkaidő. Na de csapjunk a lovak közé, jöhetnek a kedvencek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a Juice.
3: Zenei összeállítást hallom.

0: Csak jó zene, ma is a Sunshine FM-en. Folytassuk együtt a hétfőt, még ezt az órát tölthetjük együtt, és egy nagyon fontos dátumot vés be a naptáradba, ugyanis részleges napfogyatkozás lesz majd, de még csillaghullás is, mindez egy nap leforgása alatt. Ritka és nagyon-nagyon látványos égi párosak készülhetünk majd, tehát augusztus 12-én, és ez Magyarországról is nagyon-nagyon jól látható lesz majd. A nap minden magyarországi településen még fogyatkozás közben nyugszik le, a napba pedig kizárólag figyelj majd rá, hogy szabványos, napfogyatkozás néző szemüvegen, illetve megfelelő távcső objektív elé helyezett napszűrőn keresztül szabad nézni. Ugye ilyenkor ezeket az óvintézkedéseket be kell tartani. Szóval még egyszer, tehát az ilyen speciális égi jelenségek szerelmeseinek érdemes megegyezni az augusztus 12-ét, amikor is részleges napfogyatkozás és még csillaghullás is jön. Most pedig a keltető legjobbai pillanatai.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mindenkinek az autójára legyen egyébként egy telefonszám felírva. Ez nem magának, az autónak lenne egy telefonszám.
3: Ez lenne a rendszám. Tehát a rendszám helyett mostantól a telefonszámod lenne ott hátul kiírva. Értelem, megszűnnének a tilosban parkolások, a rokkant helyre beállás, meg szerintem sok minden, mert akkor eléggé privát lenne innentől kezdve, hogy bárki utal érhetne.
2: Igen, de várjál, én ezt úgy gondoltam egyébként, hogy ha rendszám lenne, akkor lenne az autókon belül egy ilyen kommunikációs hálózat, ami csak az autónak az azonosítója és hívószáma, tehát csak az autóban ülve tudnád felvenni, csak tudom, bizonyos feltételekkel tudnád felhívni.
3: Igen, vagy van olyan, szoktunk mondani, hogy kigurult egy autó a parkolóból, nem tudják utolérni, vagy nem tudnak beszállni tőle, kiszállni tőle, mert rossz helyen áll, beáll a kapubejáróba, és a többi, és a többi. De figyelj, olyan szempontból is jó lenne tényleg, amit te mondasz, ha fel lehetne hívni minden kocsit, és mindegyikben lenne ilyen beépítve, hogyha ellopta egy tolvaj, vagy ilyesmi, akkor ne haragudjon, az az én kocsim. Véletlenül elvitte magával, hozza vissza gyorsan.
2: Nem baj, csak a fésüt. Nagyon kószosan ébredte. A fésüt legalább dobja már ki az út szélén valahol.
3: Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsd fel a májad, mert július 31-e és augusztus 2-a között minden a buborékokról fog szólni Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Sóstó Serfesztés buboréknapok, ahol a jéghideg kézműves sörök mellett prosecco, pezsgő és a nyári túlélés alapkelléke a fröccsis patakokban folyik majd. Hogy ne éhgyomorra guruljanak le a buborékos csodák, szaftos barbecue és grill ételekkel alapozhatsz, miközben helyi zenekarok húzzák a talpalávalót. A belépés ingyenes, úgyhogy kifogás nincs, irány Sóstó. Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

egy dal fér még bele a mai Juice műsor idejébe, hiszen a mai 4 órás zenei utazásunk utolsójához érkeztünk. Előtte viszont én még gyorsan elköszönök tőletek, de nem tart sokáig a búcsú, hiszen holnap délelőtt már találkozhatunk is, 10-től itt várlak titeket reggeli műsorunk után, a mikrofon mögött is. Indulunk majd együtt délelőttből tovább bele a délutánba, ahová most már viszont meg is érkeztünk, hiszen pár perc múlva 2 óra. Váci Zoli búcsúzik, de megéri a továbbiakban is minket hallgatni, hiszen a kedvenceket itt hagyom, jönnek már is a nagy zenék és a délután fontos hírei Rollival. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muricszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Átlépte az 1 millió forintot az átlagos kárösszeg. 281 milliárd forintnyi állami pénz miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda. Száműzik a veszélyes vegyi anyagokat a csomagolásokból. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átlépte az 1 millió forintot a járművek átlagos kárösszege a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-os növekedést mutatnak az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 ezer forintba kerül, ami 2019 óta csaknem 84%-os emelkedést jelent. A növekedést az alkatrészek és a szervizmunkák drágulása mellett a drasztikus autóáremelkedés is magyarázza. A készenléti rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást indított a Baross Gábor tőkeprogram állami befektetései miatt. A vizsgálat a Transparency International feljelentése nyomán indult. A civil szervezet 281 milliárd forintnyi állami pénz felhasználását vizsgálva összefonódásokat tárt fel a magántőke alapok, az alapkezelők és a támogatott cégek tulajdonosai között. A jogvédő szervezet szerint az állam részéről átláthatatlan döntések és hiányos kockázatelemzés kísérte a folyamatot. A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsájtások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjti és dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul. 3 milliárd forintos azbeszt alapot hoz létre a kormány az érintett önkormányzatok támogatására, jelentette be Köböl Anita. A tájékoztatás szerint azoknak a területeknek a mentesítéséhez nyújtanak segítséget, ahol a mérések az egészségügyi határértéket meghaladó azbeszt szennyezést mutattak ki. Az érintett útszakaszok teljes felszedése akár egy évig is eltarthat. A támogatás feltétele az úgynevezett azbeszt térkép elkészítése, a folyamatos mérési program működtetése, valamint az eredményekről 3 havonta benyújtott jelentés. Augusztustól szigorúbb Európai Uniós szabályozás lép életbe, amely kitiltja a veszélyes vegyi anyagokat az élelmiszer csomagolásokból. Az úgynevezett PSAF vegyületek kivágásával átalakulnak a megszokott pizzás dobozok, elviteles edények és papírpoharak is. Mivel ezek az anyagok rendkívül lassan bomlanak le és felhalmozódnak a szervezetben, a gyártóknak biztonságosabb biológiai vagy vízbázisú alternatívákra kell áttérniük. A szigorítás célja nem csak az egészség védelme, hanem az egyszer használatos csomagolások visszaszorítása is.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben. Ha a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes hétfőt mindenkinek, jó munkát, így a hét első napján kitartást, hozza majd a kiváló zenéket, valamint a rengeteg friss infó. Nyíregyházán tessék vigyázni a Tisza-Vasvári úton, Debrecenben pedig a Balmazújvárosin. Kezdünk elsőként egy sírennel, szól az Azizám.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kivel hozzanék ki elpörögnek a hétfői munkaóráink is a Sunshine FM-en. Ez volt Ella Henderson is a Ghost, most viszont ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert képzeljétek, így rögtön hétfőn egy erős kockázatnap van. Ez nem azt jelenti, hogy félni kell bármitől, inkább azt, hogy ma érdemes óvatosabban lépni. Nem biztos, hogy most van itt az ideje a nagy váralásoknak, a hirtelen döntéseknek, vagy annak, hogy az első indulatból reagáljunk valamire. Ma sokat számít egy kis türelem, egy átgondolt válasz, vagy az, hogy nem rohanunk bele minden helyzetben. A nap üzenete egyszerű, figyeljünk jobban a jelekre, mérlegeljünk és csak azt vállaljuk be, amiben valóban biztosak vagyunk. Ezek így a hétfőre nagy jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Szerintem érdemes majd őket megfogadni. Mindjárt útinfókkal folytatjuk és 3 óra után kódjáték is jön majd, hazavihető az Assis Burger Sunshine menüje. Moszont a munkaidőnket kergetjük ilyen kiváló zenékkel. Tim Impala is a Dracula. Jó munkát!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a 338-as a Nyíregyháza közében a Magyar Között munkatársai kaszálási munkátokat végeznek, emiatt mindkét irányban majd útszűkületre kell készülni, legyünk körültekintőek. Szintén dolgoznak Érpatak területén, itt fakivágásra kell készülni. Debrecenben is érdemes megfontoltan közlekedni. A 48-ason a hónap végéig ugye dolgoznak, útépítési munkákat végeznek a Faragtár utcán, emiatt mindkét irányban sávzárás nehezíti a haladásunkat. Ha bármi egyéb infó van, akkor várom a továbbiakban is 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Hayden James, Gorgon City és a Foolproof a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és rögtön 3 óra. Így átadom a terepet a Szücsinek, mert jönnek mindjárt a friss hírek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. 6000 milliárd forint uniós forrás érkezik országra az elfogadott korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várunk mindjárt a következő órában, pedig majd horoszkópokkal, játékkal és ilyen kiváló zenékkel folytatjuk. Az óránkat pedig a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három

0: Szentes, Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: epizódos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Indulhatnak a vidékfejlesztési és bérlakás programok. Illegális szeméthegy borzolta a kedélyeket Tócóvölgyben. 281 milliárd forintnyi állami pénz miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 6000 milliárd forint uniós forrás érkezhet Magyarországra az elfogadott korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. A miniszterelnök bejegyzésében bírálta a Fideszt, amiért álláspontja szerint az Alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni az egészségügyi, oktatási és gazdaságfejlesztési pénzek lehívását. 200 szalmabála gyulladt ki tegnap egy szarvasmarha telepen Hajdúszobát közelében. A vasárnap délelőtti tűzhöz a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat és egy debreceni vízszállítót riasztották a hatóságok. A szakemberek 3 vízsugárral kezdtek hozzá a lángok megfékezéséhez. A munkájukat egy erőgép is segítette a helyszínen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók szigorú felügyelet mellett égették le a kigyulladt bálákat. A közterület felügyelet azonnali értesítését kérte a debreceni lakosoktól Sánta János önkormányzati képviselő, miután illegális szeméthegy bukkant fel a Tócóvölgyben. A lakótelepen felhalmozódott hulladékot a hatóságok azóta már elszállítatták. A képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy a szemetelők bírságra számíthatnak, amíg a szolgáltató emlékeztetett, a lakosok ingyen adhatják le a feleslegessé vált tárgyaikat a hulladékudvarban, vagy kérhetnek díjmentes házhoz menő lomtalanítást is. Július 27-e és 31-e között ismét zajos beüzemelési munkákra kell számítani a debreceni EcoPro katódgyárnál. A dél-koreai vállalat közlése szerint a csővezetékek és berendezések tisztítását magas nyomású sűrített levegővel végzik, ezért átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a környéken. A cég hangsúlyozza, hogy a művelet során nem használnak vegyi anyagokat és káros anyag sem kerül a levegőbe. Az EcoPro szerint a mostani zajhatás kizárólag a beüzemelés része. Az üzem későbbi normális működése során hasonló terhelésre nem kell számítani. Befejeződött a létavértesi köztemető ravatalozójának felújítása. A 42 millió forintos hazai támogatásból megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerűbb és méltóbb környezet fogadja a hozzátartozókat. A munkálatok során megújult az épület homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, felújították a belső tereket, valamint klímaberendezést is telepítettek. A fejlesztés részeként akadálymentesítették az épületet is, így az idősek és a mozgásokban korlátozottak számára is könnyebben megközelíthetőbbé vált a ravatalozó. A készenléti rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást indított a Baross Gábor tőkeprogram állami befektetései miatt. A vizsgálat a Transparency International feljelentése nyomán indult. A civil szervezet 281 milliárd forintnyi állami pénz felhasználását vizsgálva összefonódásokat tárt fel a magántőke alapok, az alapkezelők és a támogatott cégek tulajdonosai között. A jogvédő szervezet szerint az állam részéről átláthatatlan döntések és hiányos kockázatelemzés kísérte a folyamatot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a délután, sajnos hideg fronti hatás érvényesül a térségünkben, emiatt lehet egy picit nyomottabb a napunk. Kitartás mindenkinek, hozom a kiváló zenéket a következő 1 órában is. Kezdünk Esként Benzombónnal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: My name is Benson Boone.

0: szakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Kygo is a Save My Love a Sunshine délutánban nálunk, csak jó zene szól, és pörgetjük is tovább a munkaidőnket egy jó játékkal. Hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje. A nyerőszám pedig a 27-es, ha telefonszámodban valahol megtalálható, akkor ne habozz, küldd el most SMS-en vagy Viberen a kód játék szót 0620 316 3000. Sok sikert kívánok! Az óra végén pedig sorsolunk, most viszont a kedvencekkel megtöltjük a hátralévő munkaidőnket is. A Cyril és a Stumble In egészen este 6-ig, ez a délután, velem K.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A Follow the Flow is a régi mese után pedig jönnek a horoszkópok Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kos szerelmi élete kivirágzott, és emiatt a munkában is jobban tud teljesíteni, könnyebben tud tárgyalni, és vidámság a munkatársaira is jó hatással lehet. A bika számára egy telefonhívás ma meghozhatja azt az információt, amire már régóta várt. Komoly sikereket érhet el, ha él a kínálkozó lehetőséggel, és nem fél kockázatot vállalni. Ha ma nem az ikrek okoz meglepetést, akkor megteszi ezt a környezetében valaki más. Félő azonban, hogy így nem lesz a kedvére való a dolgok alakulása, úgyhogy készüljön ne csak B, de C és D tervel is. A rák ma extravagáns hangulatában lehet, a divat a kinézet terén feltűnő lehet, bátran próbáljon ki új frizurákat, új színeket az öltözködésében, mert most egyenesen lehengerlő. Az oroszlán egy baráti összejövetelen, milyen meglepő, a középpontba kerül, és ezt nagyon élvezi, este pedig érdekes híreket kaphat, amelyből egy üzleti lehetőségről is tudomást szerezhet. A szűz talán vonzónak talál egy befektetési lehetőséget, főleg azért, mert úgy érzi, szinte a semmiből csinálhat majd pénzt, ám ne feledje, hogy a legcsábítóbb ajánlatok mindig csapdákat rejtenek. A mérleg ma semmit nem kap meg olyan könnyen, mint máskor. Még a rutin feladatok is nehezére esnek. Mivel nem tehet ez ellen semmit, jobb, ha beletörődik a dologba, és nem vállal új megbízásokat. A Skorpió adjon a megjelenésére, hozza ki magából a legtöbbet, és ma ne adjon tanácsot senkinek, ha csak meg nem kérik rá. A nyilas ma nem mutassa ki érzéseit másoknak. Mások tettei mögött ugyanis önző érdekek húzódhatnak. Gyenge pontjait könnyen kihasználják. A bak új élményekkel gazdagodhat, és sokáig emlegetheti még a most történteket, társa hűségéről, kitartásáról is megbizonyosodhat. Sok szempontból sorsdöntő nap ez a mai. A vízöntőnek és egyik barátjának alapvetően más az életszemlélete, de ez még nem jelenti azt, hogy nem kedvelhetik egymást, sőt, közös témát is találnak. Eltérő nézőpontjuk pedig új lehetőséget jelenthet látókörük szélesítésére. A halak optimistán, vidáman kezdi az új hetet, és ezzel a hozzáállással könnyebben elérheti céljait, befektetései is kezdenek egyenesbe jönni.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo és a Driver's License, nálunk csak jó zene szól, és akkor 16 óra mindjárt, ez több mindent is jelent, friss útinfókkal folytatjuk, valamint lezárjuk a mai kúrjátékunkat, ugye a 27-es volt a nyerőszám, és Tibinek pedig gratulálunk! Övé az Oasis Burger Science semmenője, jó étvágyat. Holnap is játszunk, majd így érdemes akkor is fülelni 3, valamint 4 óra között. Most viszont friss hírek mindjárt a Szücsütől, az óránkat pedig Madonnával zárjuk, jön a Sorry.
2: Sono spiacente.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pinteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roli. Rengeteg útépítési terület mindkét vármegye területén. Gyakran fordulnak elő sebességkorlátozások, forgalomkorlátozások város szerte. Sőt, a megyei jogú városok területén is hatalmas nagy a délutáni csúcsforgalom. A tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség. Útépítési munkaterületek, felújítások, közműhelyreállítási munkálatok jócskán a megyék területén, ezzel is számoljanak a közlekedők. Az M3-as autópálya Vásárosnemény közelébe további forgalomkorlátozás, a 49-es számú főútvonalon is Mátészalka külterületén forgalom és sebességkorlátozás, időnként jelzőlámpa irányításával kell számolni napközben, viszont van, ahol jelzőrök jelzőtárcsával irányítják a főútvonalak forgalmát a munkaterületeknél. Rengeteg volt a baleset, kedves autósok, motorosok, kerékpárosok sokkal nagyobb körültekintéssel közlekedjenek, mindkét megye területén ma történtek kerékpárosokat ért sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek, és nem beszélve a roller mint eszköz. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes délután és balesetmentes közlekedést.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Már 133 embert mentettek ki a Balatonból. Kiírták a jövő évi Campus Fesztivál pontos időpontját. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó cégeket. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A balatoni vízirendőrök már 76 mentés során 133 ember életét mentették meg a tóban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a vízbefulladás megelőzésének világnapján kiemelte. A tragédiák többsége alapvető szabályok betartásával megelőzhető lenne. A hatóságok kérik a fürdőzőket, hogy kerüljék az alkoholfogyasztást és a hőségben való hirtelen vízbeugrást is. Emellett felhívták a figyelmet a viharjelzésre. Másodfokú jelzés esetén szigorúan tilos a tóba menni. 150 adag meleg ételt osztott ki tegnap délelőtt a debreceni Petőfi téren a Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete. A civil szervezet vasárnap hagyományosan töltött káposztával és friss kenyérrel várta a rászorulókat az aluljáró előtti területen. A nagy érdeklődés miatt a szervezők sorszámot osztottak a helyszínen. Az egyesület továbbra is várja a lakosság, valamint a helyi pékségek és éttermek felajánlásait, elsősorban tartós élelmiszerek és gyümölcsök formájában. A sikeres közel telt házas zárónap után a szervezők már is bejelentették a 2027-es Campus Fesztivál időpontját. Debrecen legnagyobb nyári bulija jövőre a megszokottnál egy héttel korábban kezdődik. Július 14-e és 17-e között várják majd a fesztiválozókat a Nagyerdőben. A helyszín változatlan marad, a rendezvény közösségi oldalán pedig alig néhány órával a bejelentés után már több százan jelezték a résztvételüket a jövő évi kampuszra. Ismét építőipari tábort szervez a debreceni Pécsi Mihály Építőipari Technikum. Az intézmény diákjai a Hajdúbihar vármegyei építészkamarával együttműködve idén egy új szabadtéri közösségi teret és tantermet alakítanak ki az iskola udvarán. A fiatalok építészmentorok irányításával vesznek részt a munkában, miközben gyakorlati tapasztalatot szereznek és közösséget építenek. A tábor augusztus 7-e és 15-e között zajlik, augusztus 10-én pedig nyílt napot is rendeznek, ahol az érdeklődők betekinthetnek a munkálatokba és megismerhetik az iskola képzéseit is. Debreceni sikert is hozott a 201. Balatonfüredi Anna Bál. A rendezvényen a 16 éves debreceni Tollas Viktóriát választották meg első udvarhölgynek, aki most vett részt először a patinás eseményen. A bál szép a 18 éves Balatonfüredi Vindics Laura lett, míg a második udvarhölgy címet az ő testvére Vindics Regina nyerte el. A szépségverseny díjazottjai a hagyományoknak megfelelően délelőtt sétakocsikázással mutatkoztak be a balatonparti városban. Az Exim Bank után az összes többi, a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatot is átvilágítják. Kapitány István miniszter bejelentése szerint a heti értekezleten döntöttek arról, hogy egyenként alaposan átvizsgálják a cégek korábbi szerződéseit és döntéseit. A feltárt szabálytalanságokat átadják az illetékes hatóságoknak. A tárcavezető hozzátette, emellett gőzerővel dolgoznak az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntéseikbe.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Négy múlt négy perccel, további kellemes délutánt mindenkinek, jó utat, jó munkát, ha sokan már hazafelé tartunk, Szücsinek pedig köszönjük szépen a friss infókat, én pedig várom a helyzetjelentést, valamint az anomáliákat a takról 0620-316-3000-en. Kezdünk elsőként Alex Warrennál.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Justin Timberlake a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, további kellemes délutánt mindenkinek, ha már éppen hazafelé tartasz, akkor rengeteg türelem tablettát. A mai napon hideg fronti hatás érvényesül a térségünkben, emiatt frusztráltabbak, fáradtabbak, valamint feszültebbek lehetünk, viszont a következő napokban egy újabb hőhullám éri el a térségünket, a hét második felétől már napközben 38-39 fok is várható, így szerintem érdemes a naptejet előbb-utóbb újra előkeresni, mert az elmúlt nagyjából másfél hétben ilyen őszi időjárásban volt részünk. Útinfók mindjárt, előtte viszont a Crybaby érkezik.

0: 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a 338-as a Nyíregyháza közében a magyar között munkatársai kaszálási munkátokat végeznek, emiatt mindkét irányban majd útszűkületre kell készülni, legyünk körültekintőek. Szintén dolgoznak Érpatak területén, itt fakivágásra kell készülni. Debrecenben is érdemes megfontoltan közlekedni. A 48-ason a hónap végéig ugye dolgoznak, útépítési munkákat végeznek a Faragtár utcán, emiatt mindkét irányban sávzárás nehezíti a haladásunkat. Ha bármi egyéb infó van, akkor várom a továbbiakban is 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ed Sheeran és a Camera Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól. 5 órához érkeztünk, így jönnek a legfontosabb hírek Szücsi jó voltából. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Súlyos alkatrész hiány miatt 290 busz áll kényszer pihenőn a Volán busznál. Vitézi Dávid közlekedés és beruhási miniszter a Fóti Javító Központból közölte, drámai válsághelyzetet örökölt el ügyüktől. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várunk mindjárt. Az óránkat pedig a Summertime Sadness-szel zárjuk. Itt a Sunshine FM nálunk egész nap csak jó zene szól.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Mentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 55 taxipartnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 55 taxi és Uber Taxi.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: 290 volán busz áll alkatrészhiány miatt a javítóközpontokban. Tanszergyűjtés indult a hajdúsági rászoruló diákok megsegítésére. A tetőre mászott, majd lezuhant egy 14 éves lány Pécsett. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Súlyos alkatrész hiány miatt 290 busz áll kényszer pihenőn a volánbusznál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Fóti Javító Központból közölte, drámai válsághelyzetet örököltek el ügyüktől. A MÁV-ban történő erőltetett beolvasztás ugyanis működési zavarokat okozott. A lejárt szerződések és az el nem indított tenderek miatt akadozik az ellátás, de a miniszter szerint őszre teljesen megszüntetik a problémát. Hozzátette, a következő hónapokban új beszél szerzéseket indítanak a több mint 1 millió kilométert futott buszflotta korszerűsítésére. Két órán belül elfogták a rendőrök azt a 34 éves férfit, aki betört egy pocsai lottózóba. A hatóságokhoz még szerda hajnalban érkezett a bejelentés a betörésről. A kiérkező egyenruhások gyors adatgyűjtése után azonosították a helyi lakost, akit a derecskei rendőrösre állítottak elő. Az eljárás során kiderült, hogy a gyanúsított számlájára egy másik betörés is írható. A férfi ellen lopás büntette miatt indult büntetőeljárás. Legyen tele az iskolatáska elnevezéssel indít tanszergyűjtést a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban is. A szervezet a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek gyűjtött tanszereket, iskolatáskákat és tornafelszerelést a július 27-től augusztus végéig tartó akcióban. Az új és jó állapotú használt adományokat a területi irodákban várják a munkatársak. A szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a rászoruló diákok tanévkezdését. Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 82.265 jelentkező nyert felvételt, ezzel az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem Magyarországon. A legtöbb hallgató a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi, valamint a mezőgazdaságtudományi szakokra jutott be. A Debreceni Egyetem szerint az új képzések, köztük a mesterséges intelligencia informatikus szak is nagy nagy érdeklődést váltottak ki. 2027. április 4-én ismét megrendezik a Debrecen Maratont, jelentette be a Campus Fesztiválon Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. Az idei első rendezvényen 2600 futó teljesítette a város ikonikus helyszíneit érintő útvonalat, jövőre pedig már 3-4000 résztvevőt várnak a szervezők. A Debreceni Egyetem szerint a maraton nem csak verseny, hanem közösségi esemény is, amely az egészséges életmódot és a rendszeres mozgást népszerűsíti. A futók 5 különböző távon 9 kategóriában állhatnak majd rajthoz. Súlyos baleset történt egy pécsi gyermekotthonban. Lezuhant az épület tetejéről egy 14 éves lány. A fiatal, akit több napos szökés után aznap szállítottak vissza a rendőrök, a konyha tetőablakának biztonsági láncát kibontva mászott ki a tetőre. A földön fekvő kislányra az egyenruhások találtak rá, a mentők kórházba szállították. Az ügyben a rendőrség büntető eljárást indított, emellett az intézményben belső vizsgálat is folyik.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Köszönjük, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Pörög tovább a Sunshine délután, 5 múlt már 4 perccel. A Liliánákat, valamint az Olgákat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Mindjárt pénzügyi percek programajánlók, az óránkat pedig Ray Daltonnal kezdjük, jön a Blood Running.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
1: A mai pénzügyi percekben pedig az életbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
2: Sokan csak akkor gondolnak a biztosításra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor a biztosítások igénybevételének a célja a megelőzés és az anyagi biztonság megteremtése váratlan helyzetekben. Érdemes egy családi életciklust figyelembe venni, különösen a jelentős változások állnak be az életünkben. Például gyermeket vállalunk, 15-20 éves futamidőre lakáshitelt veszünk fel otthonteremtési céllel, munkahelyváltáson gondolkodunk, vagy éppen az életkorunk vagy egészségügyi állapotunk miatt úgy gondoljuk, hogy szükség lehet valamilyen védelemre. Egy jól megválasztott életbiztosítás egy esetleges tragédia bekövetkezésekor is biztosíthatja, hogy a család ne veszítse el a tetőt a feje felől, vagy egy ideiglenesen vagy véglegesen kieső bevétel ne okozzon anyagi bizonytalanságot a család talpra állásáig. A biztosítások káresemények esetén tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha mégsem következnek be, akkor sem szabad felesleges kiadásként tekinteni rájuk, hiszen a káresemények kiszámíthatatlanok, bármikor megtörténhetnek.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
3: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
0: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Mindenkinek az autójára legyen egyébként egy telefonszám felírva. Ez magának az autónak lenne egy telefonszám.
5: Ez lenne a rendszám. Tehát a rendszám helyett mostantól a telefonszámod lenne ott hátul kiírva. Értelem, megszűnnének a tilosban parkolások, a rokkant helyre beállás, meg szerintem sok minden, mert akkor eléggé privát lenne innentől kezdve, hogy bárki utal érhetne.
4: Igen, de várjál, én ezt úgy gondoltam egyébként, hogy ha rendszám lenne, akkor lenne az autókon belül egy ilyen kommunikációs hálózat, ami csak az autónak az azonosítója és hívószáma, tehát csak az autóban ülve tudnád felvenni, csak hogy tudom én, bizonyos feltételekkel tudnád felhívni.
5: Igen, vagy van olyan, szoktunk mondani, hogy kigurult egy autó a parkolóból, nem tudják utolérni, vagy nem tudnak beszállni tőle, kiszállni tőle, mert rossz helyen áll, beáll a kapubejáróba, és a többi, és a többi. De figyelj, olyan szempontból is jó lenne tényleg, amit te mondasz, ha fel lehetne hívni minden kocsit, és mindegyikbe lenne ilyen beépítve, hogyha ellopta egy tolvaj, vagy ilyesmi, akkor ne haragudjon, az az én kocsim. Véletlenül elvitte magával, hozza vissza gyorsan.
4: Nem baj, csak a fésüt. Nagyon kószosan ébredte. A fésüt legalább dobja már ki az útszélén valahol.
5: Igen.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM program ajánló.
1: Ugye nem bántad meg, erről énekelt Verév Tamás itt a délutánunkban, jön Kiskata is a program ajánlókkal.
2: Szia! Szia Roli! Készítsd fel a májad, mert július 31-e és augusztus 2-a között minden a buborékokról fog szólni Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Sóstó Serfeszt és buboréknapok, ahol a jéghideg kézműves sörök mellett prosecco, pezsgő és a nyári túlélés alapkelléke a fröccsis patakokban folyik majd. Hogy ne éhgyomorra guruljanak le a buborékos csodák, szaftos barbecue és grill ételekkel alapozhatsz, miközben helyi zenekarok húzzák a talpalávalót. A belépés ingyenes, úgyhogy kifogás nincs. Irány Sóstó! Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést királyi lábfej és arany szarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM program ajánló.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Robert Island és az eső a Sunshine FM ennálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk. Nagyon köszönöm a mai figyelmed, holnap majd 2-kor a megszokott menetrende szerint folytatjuk, viszont 6 óra után kívánság műsor jön majd Norbival, várja a zenékéréseket 0620 316 3000. Én pedig mindenkinek pihentető napot és estét kívánok, az óránkat pedig a Loco Locoval zárjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Serfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap

0: tejmentes, sóstó serfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 9 évre új alkotmánybírót választott az országgyűlés. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó cégeket. Újra nyitná a budapesti planetáriumot a kormány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új alkotmánybírót választott az országgyűlés. Titkos szavazáson 138 igen és 6 nem szavazattal az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, Sonnevent Pált választották meg 9 évre. A választásra azért volt szükség, mert jogszabályozási változások miatt átalakul az alkotmánybíróság összetétele, és a következő hónapokban több bíró megbízatása is megszűnik. Sonnevent Pál alkotmány és nemzetközi jogászként dolgozott az alkotmánybíróság, valamint korábbi köztársasági elnökök jogi tanácsadójaként is tevékenykedett. 6000 milliárd forint uniós forrás érkezhet Magyarországra az elfogadott korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. A miniszterelnök bejegyzésében bírálta a Fideszt, amiért álláspontja szerint az alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni az egészségügyi, oktatási és gazdaságfejlesztési pénzek lehívását. Az Exim Bank után az összes többi a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatot is átvilágítják. Kapitány István miniszter bejelentése szerint a heti értekezleten döntöttek arról, hogy egyenként alaposan átvizsgálják a cégek korábbi szerződéseit és döntéseit. A feltárt szabálytalanságokat átadják az illetékes hatóságoknak. A tárcavezető hozzátette, emellett gőzerővel dolgoznak az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntéseikbe. A sikeres, közel telt házas zárónap után a szervezők már is bejelentették a 2027-es Campus Fesztivál időpontját. Debrecen legnagyobb nyári bulija jövőre a megszokottnál egy héttel korábban kezdődik. Július 14-e és 17-e között várják majd a fesztiválozókat a Nagyerdőben. 9 évvel a bezárása után újra megnyílhat a budapesti planetárium. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak az épület jövőjéről. A tárca több lehetőséget is vizsgál, az ideglenes nyitvatartástól a teljes felújításon át egy modern élményközpont kialakításáig. A 18 éves Windy Schraurát választották a 201. Annabál szépének Balatonfüreden. A helyi fiatal tavaly már az első udvarhölgyi címet is megszerezte, idén pedig ő nyerte el a legrangosabb elismerést. A rendezvény első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória lett, míg a második udvarhölgynek, a Bál szépének 16 éves testvérét, Windis Reginát választotta meg a szakmai zsűri. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően délelőtt sétakocsikázzással mutatkoztak be a városban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A forint vegyesen teljesített a vezető devizákkal szemben, ha a Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 391 euró 363, egy angol font 424, amíg egy amerikai dollár 319 forintba kerül.
3: Sporthíreink következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Pályafutása legjobb egyéni eredményét elérve bronzérmet nyert a kardozó Batta és Sugár a hongkongi vívó világbajnokságon. A világranglista negyedik helyezettje, aki kiemeltként csak vasárnap a főtáblán kezdte meg a versenyét, könnyedén nyerte a kazak Anastasia Gulik és az olasz Mariella Viale ellen. Majd szorosabb asszóban győzte le az amerikai Maya Chamberlaint és az orosz Alina Mihajlovát. A fináléért a német Larissa Eiflerrel kellett megküzdenie, és a debreceniek 23 éves kardozója nagyot küzdött, de végül nem jutott a döntőbe. A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai, aki tavaly harmadik volt az Európa-bajnokságon, világbajnokságon először végzett egyéniben dobogós helyen. Hongkongban a magyar küldöttség második érmét szerezte, miután szombaton harmadik lett a tőröző Dósa Dániel. Női kardban ezt megelőzően Márton Anna volt világbajnokságon harmadik, míg 2015-ben. Győzelemmel kezdte a szezont a labdarúgó NB1-ben a Nyíregyháza Spartacus. Bár a csapat az első félidőben hátrányba került, a második játék részben megérdemelten fordított a Nyíregyháza az Újpest ellen, és 2-1-re nyert. A második csapat az NB3-ban volt érintett a hétvégén, és szintén győzelemmel rajtolt. 3-1-re nyert a Diósgyőr 2 ellen. Íme az eredmények az északkeleti csoportból. Kisvárda Mastergut 2, Máté Szalka 1-1, Tarpa Füzesabony 2-1, Tiszafüred Deac 0-2, Bacsó Beton Cigánd Eger 0-1. Szombaton játszották a Gödöllő Salgótarján mérkőzést, ahol 3-1 lett a végeredmény. A DVRC 2-5-2-re győzte le a Hajdúnánást, Termálfürdő Tiszaújváros Ózd 0-1, és Nyíregyháza Spartacus 2, DVTK 2-3-1. Csütörtökön letudta első tétmérkőzését a DVSC labdarúgó csapata, a héten még egy erőpróba várt Gert Remmel csapatára, ám egy másik sorozatban a labdarúgó NB1-ben. A bajnoki nyitányon az előző idényt a 6. helyen záró Puskás Akadémia vizitált a Nagyerdei stadionban. A Puskás Akadémia az első félidőben 2 gólos előnyt szerzett, melyet meg is őrzött a meccs végéig, így a DVSC vereséggel kezdte a szezont. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, további szép napot!
2: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben. Ha a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Ray-jel. Itt van The Lover Is My Husband.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: reggel, délbe, este, mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
1: A választás egyszerű.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: és az volt tőlem a homework az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Évi üzenetével nyitom a mai estét, aki a férjének üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, drágám, köszönöm, hogy mindig mellettem állsz. Aztán Gábor az édesanyjának, Marikának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, Bea pedig a szerelmének, Ákosnak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Foul, ez pedig a Changes, a 2 órás élő esti kívánság.

0: A Fastboy, méghozzá topikkal kiegészülve, ez volt a Forget You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánunk mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Tamás üzeni például a szerelmének Dórinak, hogy te vagy a legszebb ajándék az életemben, nagyon szeretlek. Aztán Krisztián a volt barátminek Nórinak üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalam, remélem egyszer még meg tudsz bocsájtani. Monika pedig az apukájának, Józsefnek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Miley Cyrus, pedig az End of the World a két órás élő esti kívánság műsorban.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
2: Csak jó zene.

az Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on a Dream az előző percében itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható napközben, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy része zsák utca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak le. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Péterfia utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint van egy balesetünk is a BMW körúton. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt egy sirennel. Ez lesz a Lost and Fire.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Visszatér a perzselő hőség. Kettől újabb hosszantartó hőhullám éri el hazánkat. Teljes szerkezeti és finanszírozási reform jön a szociális területen. Robot végez szívritmus zavarkezelést már Szegeden. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A meteorológiai előrejelzések szerint kettől napról napra melegebb lesz, és ismét visszatér a forróság. Az időkép számításai alapján augusztus 3-án akár 36-39 fokos csúcshőmérséklet is várható, amivel hazánkban lehet a legmelegebb egész Európában. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség több napig velünk marad, ezért érdemes felkészülni a tartós kánikulára. A vasútfejlesztést helyezi előtérbe az autópálya építésekkel szemben Vitézy Dávid közlekedési miniszter, de a most bejelentett 3500 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési terv miatt több nagy közúti beruházás is kárba veszhet. A kormány már leállította a Szombathelyt Kőszeggel összekötő M87-es autót építését, de jó eséllyel eltörlik az M100-as, valamint az M4-es és M44-es folytatását is. A tárcavezető szerint a látványos autópálya építések helyett a meglévő úthálózat javítására és a közösségi közlekedésre kell összpontosítani. Átfogó reformot és országos állapotfelmérést hirdetett meg a szociális szférában Tóth Kinga Dóra államtitkár. A politikus hangsúlyozta, a gyermekvédelem mellett a teljes szociális ellátórendszerben komoly gondok vannak. Elavult infrastruktúrával és tartós szakember hiánnyal kell szembenézniük. Az újonnan induló SZDF 2030 megújulási program célja a szervezet teljes átalakítása, a digitalizáció és a finanszírozás korszerűsítése, hogy a rendszer hosszú távon kiszámítható működést és méltó megbecsülést nyújtson a dolgozóknak. Nyomozást rendelt el a rendőrség hűtlenkezelés gyanúja miatt a legutóbbi nemzeti konzultációval összefüggésben. A döntésre azt követően került sor, hogy a K-Monitor felülbírálati indítványt nyújtott be a korábbi elutasítás ellen. A vizsgálat középpontjában a mintegy 12,3 milliárd forintos állami kampány áll. A budapesti gazdasági ügyészség közlése szerint a hűtlenkezelés gyanúja felmerül, ennek tisztázása pedig csak nyomozás keretében lehetséges. Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás után. A tervek szerint a legsúlyosabb úgynevezett soha meg nem történhető eseteket anonim módon rögzítenék és elemeznék, hogy azok tanulságai minden egészségügyi intézményhez eljussanak. A miniszter hangsúlyozta, sem a beteg agresszív viselkedése, sem az egészségügyi dolgozók túlterheltsége nem indokolhat bántalmazást. Magyarországon egyedülálló robotasszisztált szívritmus zavar kezelést indítottak el a Szegedi Tudományegyetem kardiológiai centrumában. A csúcstechnológiás mágneses robotrendszer milliméteres pontossággal irányítja a katétert a szívben, így a beavatkozások lényegesen pontosabbak és biztonságosabbak a hagyományos eljárásoknál. A szegedi orvosok már az első hetekben 20 sikeres műtétet hajtottak végre. A centrum célja, hogy a jövőben robotsebészet nemzetközi oktatási és képzési központ is váljon.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben. Ha a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köztisztviselő legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Indulunk egy sűrűnnel. Itt van túl a Szebb Fire.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Jó!

0: Dén, és ez volt a Man I Need az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Judit üzenetével nyitom a második óránkat, aki a férjének üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolycsalsz az arcomra, nagyon szeretlek. Aztán Ádám az édesapjának Ferencnek üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, te vagy a világ legjobb apukája. Szilvi pedig a hugának üzeni, hogy legyen egy csodálatos születésnapod, nagyon szeretlek, már úton vagyunk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alex Kenji, ez pedig a Bambolé, a két órás élő esti kívánság műs

0: Sophie and the Giants. Méghozzá a Purple Disco Machine-nek kiegészülve, és ez volt tőlük a Paradise az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsd fel a májad, mert július 31-e és augusztus 2-a között minden a buborékokról fog szólni Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Sóstó Serfeszt és Buboréknapok, ahol a jéghideg kézműves sörök mellett prosecco, pezsgő és a nyári túlélés alapkelléke a fröccsis patakokban folyik majd. Hogy ne éhgyomorra guruljanak le a buborékos csodák, szaftos barbecue és grill ételekkel alapozhatsz, miközben helyi zenekarok húzzák a talpalávalót. A belépés ingyenes, úgyhogy kifogás nincs, irány Sóstó. Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Zoli üzeni a feleségének, méghozzá Évinek, hogy bocsáss meg kérlek a tegnapi vita miatt, nagyon fontos vagy nekem. Be a szerelmének üzeni méghozzá Ákosnak, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz. Andi pedig a barátnőjének üzeni Katának, hogy isten éltessen sokáig, drága barátnőm. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Tame Impala, ez pedig a Dracula, a 2 órás élő esti kívánság.

Halló, kis James Arthur. Ez volt tőlük a Work With My Love, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis a Robi üzeni a szerelmének, méghozzá Melindának, hogy minden percben rád gondolok, nagyon szeretlek. Aztán Orsi az édesapjának Tibornak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, Hajni pedig a férjének Gábornak üzeni, hogy köszönöm a közös éveket, a sok szeretetet, nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a folytatásban Train, ez pedig a Drive-by.

0: Holmar. És ez volt tőlük a színvak az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk. A reggeli órákban egyébként 11 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutánra akár 33 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt két órás figyelmet, a két órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Tehát, ha most te kerékpára részegen közlekedsz, elveszik az autós jogosítványodat. Csak
3: hát, szólok. Azt már elvették.
2: Hát vagy amilyen éppen van. Ugyanígy a rollerrel is. Nyíregyházán is, Debrecenben is mennek a rollerekkel. Nem csak magukat veszélyeztetik, az ott sétáló embereket is, ahol egyébként sétáló utcai övezet van. Ketten, uram, bocsánat, hárman. Tehát már olyat is láttam, hogy hárman voltak rajta, olyat is láttam, hogy anyuka megy elől, a gyereket tanítja, aki szerintem nem volt 12 éves rollerezni, teljesen össze-vissza, anyuka elől megy, azt se tudja, mi történik a háta mögött. Tehát legalább akkor vegyük már a fára, csak fordítsuk meg, menjen a gyerek elől, de akkor meg nem tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy mindenképp igenis kell valahogy szabályozni, nem feltétlenül úgy, hogy most mindent kötelezünk, akkor se fogja betartani.
3: Igen, csak az sem biztos, hogy olyan jó, hogyha a szülő tanítja a gyereket. Nyilván mondjuk az lenne az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt igen. is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban két esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte maga alá, gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt. Szintén a napokban és súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki este 10 óra után, szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket igen. szenvedett.
2: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézed, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes keresztezés, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisívbe ki akarsz fordulni egy keresztezésből, csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy de nézed, hogy jön autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis-biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogy csak balra néz, akkor észreveszi, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van meg, jó reggelt kívánunk, reggelizere jót.
3: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon, a fürdőkádba kilépve történik.
2: Egyébként otthon a legtöbb baleset.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Átlépte az 1 millió forintot az átlagos kárösszeg. 281 milliárd forintnyi állami pénz miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda. Száműzik a veszélyes vegyi anyagokat a csomagolásokból. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Átlépte az 1 millió forintot a járművek átlagos károsszege a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-os növekedést mutatnak az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 ezer forintba kerül, ami 2019 óta csaknem 84%-os emelkedést jelent. A növekedést az alkatrészek és a szervizmunkák drágulása mellett a drasztikus autóáremelkedés is magyarázza. A készenléti rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást indított a Baross Gábor tőkeprogram állami befektetései miatt. A vizsgálat a Transparency International feljelentése nyomán indult. A civil szervezet 281 milliárd forintnyi állami pénz felhasználását vizsgálva összefonódásokat tárt fel a magántőke alapok, az alapkezelők és a támogatott cégek tulajdonosai között. A jogvédő szervezet szerint az állam részéről átláthatatlan döntések és hiányos kockázatelemzés kísérte a folyamatot. A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsájtások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjti és dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul. 3 milliárd forintos azbeszt alapot hoz létre a kormány az érintett önkormányzatok támogatására, jelentette be Köböl Anita. A tájékoztatás szerint azoknak a területeknek a mentesítéséhez nyújtanak segítséget, ahol a mérések az egészségügyi határértéket meghaladó azbeszt szennyezést mutattak ki. Az érintett útszakaszok teljes felszedése akár egy évig is eltarthat. A támogatás feltétele az úgynevezett azbeszt térkép elkészítése, a folyamatos mérési program működtetése, valamint az eredményekről 3 havonta benyújtott jelentés. Augusztustól szigorú európai uniós szabályozás lép életbe, amely kitiltja a veszélyes vegyi anyagokat az élelmiszercsomagolásokból. Az úgynevezett PSAF vegyületek kivágásával átalakulnak a megszokott pizzás dobozok, elviteles edények és papírpoharak is. Mivel ezek az anyagok rendkívül lassan bomlanak le és felhalmozódnak a szervezetben, a gyártóknak biztonságosabb biológiai vagy vízbázisú alternatívákra kell áttérniük. A szigorítás célja nem csak az egészség védelme, hanem az egyszer használatos csomagolások visszaszorítása is.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallgatok.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.